0: nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tom Holland pókember emblémáját ábrázoló tetoválása problémát okozott a Pókember vadonatúj nap forgatásán. A 30 éves színésznek a bal talpán található a Pókember logó, amelyet még az első film emlékére varratott magára. Egy jelenetben azonban, amelyen mesztelenül fejjel lefelé lóg egy épület oldalán, a tetoválás jól láthatóvá vált, ami folytonossági hibát okozott. Tom egy amsterdami rajongói eseményen mesélte el, hogy a vizuális effektekkel foglalkozó csapat már eltüntette a tartó drótokat, amikor észrevették, hogy a talpán lévő pókember embléma még mindig látható. Végül digitálisan kellett eltávolítaniuk a tetoválást a kész jelenetből.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elbőrbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc. Növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit, egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tom Holland pókember emblémáját ábrázoló tetoválása problémát okozott a Pókember vadonatúj nap forgatásán. A 30 éves színésznek a bal talpán található a Pókember logó, amelyet még az első film emlékére varratott magára. Egy jelenetben azonban, amelyen mesztelenül fejjel lefelé lóg egy épület oldalán, a tetoválás jól láthatóvá vált, ami folytonossági hibát okozott. Tom egy amsterdami rajongói eseményen mesélte el, hogy a vizuális effektekkel foglalkozó csapat már eltüntette a tartó drótokat, amikor észrevették, hogy a talpán lévő pókember embléma még mindig látható. Végül digitálisan kellett eltávolítaniuk a tetoválást a kész jelenetből.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járatkiesésekre is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit, egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tom Holland pókember emblémáját ábrázoló tetoválása problémát okozott a Pókember vadonatúj nap forgatásán. A 30 éves színésznek a bal talpán található a Pókember logó, amelyet még az első film emlékére varratott magára. Egy jelenetben azonban, amelyen mesztelenül fejjel lefelé lóg egy épület oldalán, a tetoválás jól láthatóvá vált, ami folytonossági hibát okozott. Tom egy amszterdami rajongói eseményen mesélt el, hogy a vizuális effektekkel foglalkozó csapat már eltüntette a tartó drótokat, amikor észrevették, hogy a talpán lévő pókember embléma még mindig látható. Végül digitálisan kellett eltávolítaniuk a tetoválást a kész jelenetből.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Visszaszóltak Széchenyi lakói a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha még sem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt, stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Steyer kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek, közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt, ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárásrendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezető kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő 3 szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből. Mellőzzék az autók mosását, a díszkártyák és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. Botta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
3: Hirdetésen keresztül, vagy a hagyományos szájhagyomány útján terjedő híreszteléssel, de adjuk tudtára az embereknek, hogy gyakorlatilag a közösség érdeke az, hogy az ellátás biztonságot fönn tudjuk tartani. Aki nagyobb adóbefizető, valószínűleg vizet is használ. És akkor elkezdtem őket fölhívni a mindeken túl azokat, akik bármilyen ipari jellegű tevékenységgel, vagy bármilyen más tevékenységgel foglalkoznak, azokat végigtelefonáltam, megkérdeztem, hogy mennyi vizet használtok egy átlag nap, 600 liter. Tudjátok azt, hogy 450-500 közé lehúzzátok a mai napon? Jó, hát valahogy megpróbáljuk, persze, takarékoskodunk a vízzel. Aki csak tudta, azt mindenkit véghívtam, meg az embereket is, minél többet, többnek, hogy adjátok tovább, Bercel ellátása veszélyben van. Jegyző úr reggel annak érdekében, hogy azt a akkor fennálló óriási vízfogyasztást azt tudjuk csökkenteni, ő is több helyen megállt, beszélgetett emberekkel, felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki próbáljon megtakarékoskodni. Azt gondolom, hogy ennek is tudható be, hogy még így is bár túl vagyunk a normál felhasználáson, de az a bődületes mennyiségű, több mint kétszeres felhasználás az azért egy picit mégis csökkent, így a medence elkezdett visszatelni.
2: A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMRV ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Mezőfi Zoltánt, Rétságváros polgármesterét hallják.
0: Taxatíve a vízmű egy leíratban meghatározta népszerint azokat a vállalkozásokat, akiket kért arra, hogy értesítsük ki őket, tájékoztassuk. Ezek a másodfokon a 10 köbméter meghaladó napi fogyasztású vállalkozások. Hogyha a harmadfok is életbe lép, akkor ez már ugye 20 köbméter fölé fog menni. Ezek abban a pillanatban félkapunk illettek értesítve ezek a vállalkozások. Ebben van tanúszadától kezdve öntöde üzemen keresztül, édességgyáron át, hagyd ne soroljam föl őket. Tehát egészen pontosan, amiket a vízmű meghatározott. Én nagyon bízom benne, itt látva a helyben szokásos módon közzétett tájékoztatást és kérést a helyben élők felé, hát ismerve a különböző közösségi portáloknak a hatékonyságát, én ott viszonylag jó hozzáállást láttam. Hát most nyilván ez nem tükrözi le a reprezentatívan az egész városnak a lakosságát, de azok a visszaigazolások, most legyen az bár mosolyka vagy különböző, de ellenséges hangvételt nem tapasztaltam, hogy most akkor ne ingereljük a népet azzal, hogy hogyan már van itt vízelég. Tehát én nem tapasztaltam ilyen cinikus megjegyzéseket.
2: A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. A Szabó István atlétikai emlékversenyen 800 méter gáton állt rajthoz a salgótarjáni SAC versenyzője. Sáfár Alíz egyéni legjobb eredményének javítását tűzte ki célként. Schneiker Ádám tanítványa tovább javított legjobbján a fővárosban, és újra az aranyjelvényes szinten belül futott. Korábban is áttörte már ezt a határt 80 méteren, de emellett 60-on és távolugrásban is teljesítette már a legmagasabb minősítési szintet. Az atléta 80 méteren harmadik az országos ranglistán, pedig U14-ben a fiatalabb évjáratot képviseli.
1: Időjárás.
2: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
2: Manapközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Visszaszóltak Széchenyi lakója Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keretkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha még sem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt. Stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Steyer kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek. Közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt. Ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárás rendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezető kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő 3 szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből. Előzzék az autók mosását, a díszkártek és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. Botta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
3: Hirdetésen keresztül, vagy a hagyományos szájhagyomány útján terjedő híreszteléssel, de adjuk tudtára az embereknek, hogy gyakorlatilag a közösség érdeke az, hogy az ellátás biztonságot fön tudjuk tartani. Aki nagyobb adóbefizető, valószínűleg vizet is használ. És akkor elkezdtem őket fölhívni a mindeken túl azokat, akik bármilyen ipari jellegű tevékenységgel, vagy bármilyen más tevékenységgel foglalkoznak, azokat végtelefonáltam, megkérdeztem, hogy mennyi vizet használtok egy átlag nap, 600 liter. Tudjátok azt, hogy 450-500 közé lehúzzátok a mai napon? Jó, hát valahogy megpróbáljuk, persze, takarékoskodunk a vízzel. Aki csak tudtam, azt mindenkit véghívtam, meg az embereket is, minél többet, többnek, hogy adjátok tovább, Bercel ellátása veszélyben van. Jegyző úr reggel annak érdekében, hogy azt a akkor fennálló óriási vízfogyasztást azt tudjuk csökkenteni, ő is több helyen megállt, beszélgetett emberekkel, felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki próbáljon megtakarékoskodni. Azt gondolom, hogy ennek is tudható be, hogy még így is bár túl vagyunk a normál felhasználáson, de az a bődületes mennyiségű, több mint kétszeres felhasználás az azért egy picit mégis csökkent, így a medence elkezdett visszatelni.
2: A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMR VZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Mezőfi Zoltánt, Rétságváros polgármesterét hallják.
0: Taxatíve a vízmű egy leíratban meghatározta népszerint azokat a vállalkozásokat, akiket kért arra, hogy értesítsük ki őket, tájékoztassuk. Ezek a másodfokon a 10 köbméter meghaladó napi fogyasztású vállalkozások. Hogyha a harmadfok is életbe lép, akkor ez már ugye 20 köbméter fölé fog menni. Ezek abban a pillanatban ügyfélkapunk ki lettek értesítve ezek a vállalkozások. Ebben van tanúszadától kezdve Öntöde üzemen keresztül, édességgyáron át, hagyd ne soroljam föl őket. Tehát egészen pontosan, amiket a vízmű meghatározott. Én nagyon bízom benne, itt látva a helyben szokásos módon közé tett tájékoztatást és kérést a helyben élők felé. Hát ismerve a különböző közösségi portáloknak a hatékonyságát, én ott viszonylag jó hozzáállást láttam. Hát most nyilván ez nem tükrözi le a reprezentatívan az egész városnak a lakosságát, de azok a visszaigazolások, most legyen az bár mosolyka vagy különböző, de ellenséges hangvételt nem tapasztaltam, hogy most akkor ne ingereljük a népet azzal, hogy hogyan már van itt víz elég. Tehát én nem tapasztaltam ilyen cinikus megjegyzéseket.
2: A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. A Szabó István atlétikai emlékversenyen 800 méter gáton állt rajthoz a Salgótarjáni SAC versenyzője. Sáfár Alíz egyéni legjobb eredményének javítását tűzte ki célként. Schneiker Ádám tanítványa tovább javított legjobbján a fővárosban, és újra az aranyjelvényes szinten belül futott. Korábban is áttörte már ezt a határt 80 méteren, de emellett 60-on és távolugrásban is teljesítette már a legmagasabb minősítési szintet. Az atléta 80 méteren harmadik az országos ranglistán, pedig U14-ben a fiatalabb évjáratot képviseli.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
2: Manapközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
5: Hey! Jó reggelt!
6: Hello!
5: Elmutató!
7: Jó reggelt!
5: Nórika, jó reggelt!
7: Szia, fiúk!
5: Hello, Sándor! Hála!
8: Jó reggelt! Sziasztok! Különleges nap ez a mai, úgy látom, július 1-e szerda van, és hát a stúdióban ott van Stancsik Nóra és Olicsek Ádám, én pedig a messzi távolból nézlek, hallgatlak titeket, Karvai Sándor, üdvözlök mindenkit, és a névnaposok július 1-én Anna Mária Tihamér, aztán Anna Bella, Anna Mari, Denver előtt, Gyula és Lévi, valamint Ninett és Tibald, ők a névnaposok. Nem szabad elfelejteni, hogy Semmelweis nap van, a magyar egészségügy napja a mai, illetve a köztisztviselők, a kormány tisztviselők napját tartjuk mai napot, úgyhogy a hivatalokban esetleg ügyelet várható, gyógyszertárakban csak ügyelet lesz, tehát oda kell figyelni
7: szakrendeléseken is. Igen, és én azt gondolom, hogy ez a reggeli Taps Ádám, ezt ajánljuk neki.
6: Ajánljuk, na. Ajánljuk, abszolút az övék. Egyébként meg mindenki ez a reggeli taps mindig, úgyhogy most dolgozóként fogjuk ezt dedikálni. Jó, mindenki megvan, rendben van?
7: Abszolút. Én adom a nyarat. Van. Jó időt.
6: Ez neked jó?
7: É, tudom,
6: ezt akartad? Durva. Ezt akart, meg Summer Baby. Én ezt rejöttem a nyarat, meg minden. 41 fokban döglött, és hol voltál? Kim voltál a szabadban, de után 3-kor vagy ott, hol ment voltál? Ezért, na, ha?
7: Dolgoztam.
6: Jó.
7: Bocs, jó. Dolgoztam. Jó. Igen. Aztán valóban, tehát belátom, meleg, igen, hát, meleg.
6: Ez már
7: 41, 43,
8: az meleg. Elvileg jön az délután.
6: Igen, igen. Te halál volt. De lehet, mikor egy dolog volt jó, tehát az annyira jó esett, amikor reggel most jöttem biciklivel, és most is. Tehát, hogy ha valaki fel akart frissülni, akkor az hajnalban fölkelt, és kimehet egyet futni, vagy biciklizni. Olyan üdítő volt ez a reggeli 24 fokos.
7: Hogy mitnek 20, lehet örülni,
6: 25
7: igaz?
6: Fokos reggeli szél, így hajnalban, teljesen tudom, hogy gurultam a biciklire, úristen.
7: Szinte hűvös.
6: Igen, nagyon jó. Na, oké, mivel fogunk foglalkozni? Egyrészt a Velencei tóval, ha már bejött a hőkupla témája, ugye az elmúlt napokban nagyon-nagyon sokat előjött ez a sztori, különféle internetes portálokon, videótudósítások, minden volt. Kíváncsiak vagyunk erre az egészre, és azért bártorkodunk itt az ipó mentén, Duna mentén a Velencei tóval foglalkozni, mert hogy a Megafon a vasárnap délutáni műsorvezetője, a szóda vezére, Lombos Marci az, aki már nagyon régóta nyarakat a családjával a gárdonyi kis vicillójában tölti, tehát a Marci most ott van, elvileg vagy várja a hívásunkat a tó partról, és elmondja azt, hogy mit lát, mi van, tényleg ennyire gáz ez a helyzet. Aztán pedig Laksa Leventével beszélgetünk majd, aki ugye rengeteg-rengeteg fesztivált tölt a térségben az elmúlt években.
8: Igen.
6: Most rámegyünk kettő témára, a Sörfesztiválra, lesz az a Sörünnep Balassagyarmaton,
7: ja,
6: meg a Váci Vigalom is lesz majd a Vácon, úgyhogy egy picit ezekről a fesztiválokról fogunk majd vele beszélgetni. Úgyhogy így állunk össze, jönnek a dalok.

0: Jó rádiózás mindenkinek, itt vagyunk, és akkor... igen.
1: Hello!
0: Ha szerdek a 90-es évek, de most én itt össze fogok mindenfajta a dátumot variálni, mert nem mehettem el szó nélkül amellett, hogy 1979-ben, mai napon június 1-én, kijön a Walkman.
1: Nem, bármint maga a Walkman.
0: Igen.
1: Én az abban első az évben születtem.
0: Hordozható kazettás lejátszó az gyakorlatilag, hogy forradalmi volt, mert tudja, hogy a zenerajongók szerint bártól tudtál zenét hallgatni. Tehát addig az nem lehetett csinálni.
1: Jó volt. Volt nektek is, remélem.
0: Volt, úgyhogy beszélgetünk majd erről egy kicsit mindjárt. Mm-hmm. Jó, és akkor azért kavarom össze, mert hogy ugye 90-es évek van, ez 79, amit most hozok dalt, az nem is tudom hanyasad, és egyébként a 70-es évek, mégpedig a Názárettől a Kutyaszőr című dal, a Hair of the Dog. És azért, mert hogy emlékszem rá, hogy meg tudtam azt csinálni a 90-es években gyerekként vagy iskolásként, hogy az LP-ről, a lemezről át tudtam menteni kazettára a kedvenc dalaimat, tehát tudtál ugye egy best of-ot csinálni, válogatás kazettát tudtál csinálni, és akkor ugye ezt be tudtad tenni a Walkmanbe, és amikor mentél le a Balatonra éppen, és hogy akkor tudod hallgatni, tehát hogy annyira jó volt. Imádtam ezeket, úgyhogy belehallgatunk a dalba, aztán pedig jön egy-két érdekesség a Walkman-nel kapcsolatban.

0: ilyen lemezeik voltak nekem, vagy a családnak, és akkor ezeket ugye áttettem én ugye kazettára.
1: Most gondolatban hova utaztál ezen a zenén?
0: És akkor le is tudom, tehát hogy még zene is, de még iskolában menet is hallgattam, tehát a Walkman ott volt a fülön, tehát nagyon szerettük. Na, a gyártócég eredetileg nem tartotta biztos sikernek, úgy vélték, hogy senki sem akar majd olyan kazettást lejátszót venni, ami nem tud felvenni hangot.
1: Nem műrítesz, hogy ezt gondoltál.
0: Igen, de máshogy döntöttek a vásárlók, és egy óriási siker lett. Oh. Az első Walkman-en képzeltek el, hogy 2 fejhallgató csatlakozó volt. Vagyis ugye ez lehetővé tette ezt, hogy 2 egyszerre hallgassák ugyanazt a zenét.
1: Megőrül.
0: Tehát mekkora forradalmi újdonság volt ez?
1: De az elején, ráadásul így kezdték.
0: Igen.
1: Hát ez hihetetlen.
0: Én emlékszem rá, megint föl tudod, hogy emlékben, de amikor megyünk osztálykirándulásra a gimibe, akkor már ugye, akkor voltál menő, amikor MP3-ot is lejátszó diszkmened volt már. Vagy? És ugye akkor ott nem voltak ilyen duplások, viszont emlékszem rá, hogy a busznak a hátsó, leghátsó ülésültek a kemények, ugye mindig mi. És akkor gyakorlatilag a Máka Dórián kollégával, osztálytársammal ugye betettünk egy ilyen jack csatlakozót, ami elosztotta 2 felé, és úgy hallgattuk a Red Hot Chili Peppers-től a nem tudom én Kalifornia.
1: Under the Bridge.
0: Vagy az Under the Bridge-et, így van. Na, ami másik érdekesség, hogy volt rajta egy hotline gomb, ennek a megnyomására, a zene az halkabb lett, és a beépített mikrofon felerősítette a körzeti hangokat, így beszélgetni lehetett anélkül, hogy le kellett volna venni a fejhallgatót.
1: Figyelj, megőrülök. Ahhoz képest, hogy az almás dolgok, ugye most ezt csiliárdokért most fejlesztenek. Igen. Ilyeneket. Hogy ezt a legelején kitalálták, ez valami elképesztő.
0: És ilyeneket simán lehetett csapatni.

0: Még egy érdekesség a végére, gyerekek, mégpedig az, hogy a Walkman hatására könnyű, szivacsos fülhallgatók is rendkívül népszerűvé váltak, ezzel sokkal kisebbek és kényelmesebbek voltak a korábbi felhallgatóknál, úgyhogy abban is volt egy kis innováció. Na úgyhogy, jön vissza, már most megmondom, tehát, hogy Bluetooth-os.
1: Ja, hogy az
0: Amerikában
1: ugyanez.
0: Most az megy, hogy
1: ne, az
0: mondom,
1: is.
0: Walkman Bluetooth-os. Tehát, hogy nincsen ízét.
1: Vezeték nélküli tulajdonképpen.
0: Úgyhogy ez már egyébként megy, azt már lehet kapni.
1: Nem tudom, hogy már lehet mindent, és akkor amikor majd a lemezjátszom egy Bluetooth-osan az utcán a kezedbe.
0: Na jó van, ennyi megyünk, és akkor zenélünk.

0: Na mi volt július 1-én? Ugye annyi minden van, ugye erről beszélgettünk most ebben egy pár percben. A mai napot illetően ugye itt egészségügyi, ugye szemmelvej szüli napja, köztisztviselők napja, tehát ugye itt minden...
1: Igen, reggel beszéltünk.
0: Igen, minden is játszik, úgyhogy megnézzük, hogy mi van most még. Na, hát a mai napon képzeljétek el, hát 1798-ban pislogtak Egyiptomban, mert hogy Napóleon bejött Alexandriába, és azt ugye elfoglalta.
2: Fogta magát és elfoglalta.
0: Azt mondta, hogy nem lesz itt már innen, nem ember. Tudom én, kebab, itt már most ettől kezdve csak croissant van. Kész. Ennyi. Ennyi.
2: Szinte látom, hogy ez
0: bonjour van itt mindenkinek, tehát ki kell írni a nagybetűkkel a piramisokra, hogy bonjour, és akkor úgy lehet bemenni megnézni őket, azt mondta.
2: Bonjour a Sphinxnek.
0: Igen, úgyhogy ez történt egyrészt a mai napon. Aztán 1969-ben Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba.
2: Micsoda haladás.
0: Igen, nem volt kaller.
2: Igen.
0: Hát akkor gondolom, hogy már ott
2: bejáratnál. Valószínű, ez a luggatós.
0: Igen, igen, igen. De ez jó lehetett, hogy nem, hogy régi időkben tudod, mikor itt kalúz vagy, és akkor izé, mondjuk ma már nem lennék.
2: De semmiképp.
0: Érted, hogy nem tudom, én a hetes buszon éjszaka, vagy nem tudom, a Kazinczy utcában felszállnak a trollira.
2: A fővárosban semmit nem csinálnék,
0: igen.
2: Főleg nem a BKV-n.
0: Az, igen, főleg nem ott a buli járatokon, vagy nem tudom én, az teljesen halál lett volna.
2: Így van.
0: Igen, na, mai napon hunyt el Marlon Brando, 2004-ben, ugye hát a Keresztapa, utolsó Tangó Párizsban, vagy épp ugye épp a Apokalipszis most, hát az is egy annyira nem is tudom, félelmetes film, de egyben zseniális.
2: Az, de én ezekből a keresztapant, én keresztapa rajongó, én amúgy igen. is ez a gangster világért rajongó.
0: Azt bírod?
2: Igen. Így már
0: így már. Amikor mondta azt, hogy mennyire nehezen viselt, hogy tele volt neki tömve a szája vattával. Bennes, úgy kellett neki beszélni, hogy olyan legyen. Iszonyat, hogy miket kellene egyébként egyszer-kétszer a színészetnek elviselni a szerep kedvéért, és ebben egyébként benne lenni is, hogy nyomul.
2: Igen. Meg hogy mennyire, én mind, arra lennék kíváncsi egyébként, mennyire élte meg, mert ugye mindig azt mondják, hogy a színész, hogy egy szerepnél, azt megelőző néhány hét, illetve azt követő néhány hétig, még abban
0: benne él. Vagy, igen.
2: Igen. Igen. Mennyire lett gangster belőle.
0: Igen. Jó, megyünk tovább, mert hogy vár ránk Gere Józsi, és egy nógrádi cikket átbeszélünk vele.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1978. július 1-i cikk van előttünk, mégpedig egy kis képriport, ahol lehet látni azt, hogy a hölgyek hát egy express újságot nézegetnek, és alája az van írva, hogy erre a nyára még nincs semmi tervünk, tavaly Bulgáriában voltunk az Expresszel, 10 napig Várnában és Burgaszban töltöttük a szabadságunkat. Jó lenne az idén is egy nemzetközi ifjúsági táborba kerülni, mesélték a Balassagyar Maté Ruhaipari Szövetkezetben Hanzel Mária és Benko Magdolna. Szívesen utaznának az idén is együtt, azonban Marika már elég érkezett a szabad idejére, uborkát szed szüleivel, és ha marad ideje, talán egy szegedi kirándulásra futja belőle. Magdi Bulgáriára szavaz most is, Primorskóba hívják, talán megvalósul a vágya, minden esetre az utazási prospektusokat még forgatják, lehet válogatniuk. Jaj, de szép ez, kommenteljük együtt Gere József Balassagyarmati helytörténésszel. Szia Józsi, jó reggel!
4: Jó reggel, szervusztok!
0: Mennyire szép ez, hogy hát én most nem megyek Bulgáriába nyaralni, mert anyuval meg apuval uborkát szedek majd.
4: Hát igen, és ez a rög valóság volt.
0: És ez igen.
4: Tehát általános iskolai nagylány osztálytársaim, gimnáziumi osztálytárs női főkép. Nyári program volt, ugye háztájba ment a uborka, ment a ribizli, ment a málna, ment a szapóca, és akkor, amikor az elkezdett érni, az tudod, mint a bolond gomba, azt szedni kell folyamatosan, igen. mert különben tönkre megy a termés, és ugye ugyanúgy egy átívelő rendszer működött, azt szépen a ládákba beszedve, berakva kellett vinni át a látvevőhöz. Ez volt az esti program, hajnalban pedig már kellett kimenni a földre, és akkor hát szedni a termést. Tehát tényleg ezek a fiatalok nem nagyon tudtak elmenni nyaralni. Egy másik korábbi adásban talán kitárgyaltuk a üdülési lehetőségeket, 95 a családok lehetőségeit. Hát ugye a szakszervezetek az üdülőjegyeket, meg a nagyobb vállalatoknak szintén voltak üdülői, nívós üdülők, Belencei tó Balatonpartján, és hát oda nem is ilyen csonka héten kéthetes turnusokba mentek le a munkavállalók. Főképp ugye a családosok voltak előnyben részesítve, de itt megjelenik egy express utazási iroda formációnak a neve. Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a KISZ, a Kommunista Ifjúsági Szövetség, aki ugye merte vállalni a kommunista szót, a anyapárt az csak Magyar Szocialista Munkáspárt, tehát nem merte a Magyar Kommunista Párt.
0: Nem is volt itt ilyen, igen.
4: A KISZ az gyakorlatilag egy komoly vállalkozás is volt. Rengeteg vállalata érdekeltség volt. Korábban beszéltünk róla, hogy a úttörő és ezermester vállalat is a KISZ szárnyai alatt alapították és üzemeltették, és az Express utazási iroda is a KISZ-nek volt egy vállalata, egy utazási vállalata, ami bizony a megyeszékhelyeken, nagyobb városokban voltak Express utazási iroda kirendeltségek, és hát elsősorban a fiatalok egyéni, főképp csoportos utazásaikat szervezték, és hát egyébként elég hatékony működtek, mert több tízezer fiatalt utaztattak egy nyáron. Hát ugye ennek az időszakban egy nagyon népszerű hely volt Bulgária.
0: Aha.
4: 70-es évekről beszélünk.
0: Igen.
4: Bulgária ugyanis rájött arra, hogy hát ugye a keleti országok, kommunista berendezkedési országoknak a lakosainak olyan komoly nagy utazási lehetőségei nincsenek. Ugye az NDK és a Románia szinte teljesen be volt zárva, no de Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország lakossága az utazhatott szabadon, és hát ugye ők nyilván komoly állami pénzből kiépítették a Fekete-tenger parton a napos part és az Aranyhomok nevű partszakaszt, ahol egymásba értek a szállodák. És nagyon olcsó, szinte szemtelenül olcsó áron lehetett eltölteni ott heteket, és hát Bulgáriába áramlott a nép.
0: Aha.
4: Hát ugye annyi, hogy ugye az ellátás az országban az elég szegényes volt, meg hát azért balkáni állapotok voltak, de a egyébként kulturálnak mondható vendéglátás ezen a két szakaszon a szállodák szolgáltatásai az a kelet-európai szinten bőven megfelelő volt. Hát egy történet, ugye a balkáni vonat szerelvényekkel nem tudom, tudjátok, hogy milyen volt a WC.
0: Nem.
4: Ugye az nem ilyen ülőkés, hanem volt egy luk, és akkor oda kellett becélozni. Na most ugye a luk az oké, de volt, akinek célzási problémái voltak, és hát akkor ott a luk környék és mindenféle
0: végtelmény
4: volt.
0: Szép.
4: A takarítás meg a szocialista szinten.
0: Aha.
4: És hát ugye egy ilyen nagy utazó ismerős lány is, hát el kellett neki menni vécére, rágugolt a lukra, és hát pont egy váltónál így dobott egyet a kocsi vége, és hát belefenekelt a lukba és a környék. A többit azt képzeljétek
0: el. Nagyon szép. Csodás zárás, Józsi. Köszönöm. Pár nap
4: is. Ez a bulgár vonal.
0: Pár nap is
4: mondhatjuk. Vonal.
0: Köszönöm. Szia, minden jót neked, szia. Mi pedig megyünk, tovább jönnek a dalok.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Te írtál egy szörnyfilmet.
9: Igen, Bigger Kaiju.
6: Idén.
9: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
6: Minyonok és szörnyek a moziban.
0: Reklámot hallottak.
10: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Visszaszóltak Széchenyi lakója Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha mégsem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt. Stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek. Közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMRV ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
11: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
11: Ma napközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
0: Nagyot szól.
10: 7:03-mal szép szerda reggelt kívánunk mindenkinek. Menjünk tovább, folytatjuk a start menüt. Nóra, jó reggelt.
12: Jó reggelt.
10: Sanyika, jó reggelt.
13: Jó reggelt, sziasztok, így van, szép szerdát mindenkinek, július elseje van, és hát remélem mindenki jól érzi magát, reméljük, hogy délután már jön egy pici enyhülés, egy kis felfrissülést átérhetünk, ebben bízva kérünk titeket, hogy maradjatok velünk egészen 10 óráig.
10: Így van, és hát az elmúlt napok időjárásához azért még egy picit kapcsolódunk majd, az első témánk az ilyen lesz, vendégünk is lesz, hogy kivel és miről beszélgetünk, az mindjárt kiderül.

0: Itt is vagyunk újra, szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello mindenkinek, és akkor, ahogy ígértük, reggel a Velencei tóval fogunk foglalkozni ebben az órában, mert hogy ugye hát folyamatosan.
1: Az eltűnő Velencei tóval.
0: Igen, folyamatosan. Sajnán. Gondolom hallottatok róla rengeteg hírt, ugye?
2: Igen. Hát apat folyamatosan, de ez már gyakorlatilag nem most indult el, ez már évekkel ezelőtt, hát nyilván most a legutóbbi kupola, ahogy mondták, ez még inkább rátett, de hát azért már tavasszal is ez látható volt, hogy csökken.
1: Hát meg már, én azt úgy emlékszem, 2 éve voltunk a Velencei tónál, és már akkor is ott a helyiek mondták, hogy őrületett, hogy
0: nem már... Nem az igazi már akkor
1: már
0: az
1: nem,
0: volt.
1: Így van.
0: Igen, mert hogy mondják azt, hogy itt nem csak ugye a hőkupola, vagy a nagy asszálya szárasság, mert tudom, tavaszi csapadék hiány szintén ugye kicsi a vízgyűjtő területe, tehát nincs honnan bejönni a utánpótlás, úgyhogy éppen ezért neki inkább a tónak az eső lenne jó, az meg nincs. És akkor rengeteg videót néztem meg én is, mert hogy minden cikk ezzel foglalkozott az elmúlt napokban, itt az óriási hőség kapcsán. Valahol ugye azt mondják, hogy tényleg a helyzet katasztrofális, borzasztó, valahol pedig, nem is tudom, melyik kis ilyen 11-12 perces sztorit láttam, ott pedig abszolút a médiát teszik felelőssé.
2: Tehát, hogy... És egyébként ti jártatok? Tehát Nóri mondta, hogy voltak vagy 2 éve, te voltál nála?
0: Nem, szerintem még soha nem voltam Velencei tónál.
2: Képzeld, hogy én is egyetlen egyszer voltunk. Nem, valahogy az úgy kimaradt az életem, megmondom őszintén, egyszer volt egy forgatásunk valahol ott a környéken, egy ilyen autós forgatás, és akkor így hamar végeztük, és menjünk, mártózzunk meg. Egyetlen egyszer, de nem hozott le, tehát nem úgy varázsolt.
0: Ja, értem, mint a jó, hogy az teljesen más.
1: De nekem meg pont azért, hogy mert annyira kis, pici, ugyanúgy körbesétálható, tök szép, tehát én nagyon-nagyon jó vidék.
0: Na, úgyhogy itt például én hallottam olyat is, hogy egy olyan vállalkozó nyilatkozott, aki azon a részen dolgozik a Velencei tónál, ami mindig egyébként másfél méteres a vízszint, és semmi gond nincsen.
1: Ne őri!
0: Tehát, hogy az egyik oldal az nagyon gáz, mert ugye az átlag mélység az a másfél méter volt, és akkor ott mondjuk, ahol rossz a szitu, 45, meg 40 centit mértek mostanság, de egy másik oldalon meg, hogy egy vállalkozó mondta azt, hogy hát tessék idejönni és itt forgatni, mert hogy itt semmi gond nincs az ég adta a világon.
1: Tehát, hát, hogy így legyen, tehát, hogy kívánom szívből.
0: És ugye, hogy egy ilyen hajház, szenzáció hajház hírek jöttek, állandóan ezzel foglalkoztak, tehát gyakorlatilag lemutatták meg a másik oldalt. És miért foglalkozunk ezzel mondjuk itt az Ipoly partján, vagy a Duna partján? Hát azért, mert ami drága Lombos Marcink, ugye a Szódának a műsorvezetője, ő évek óta ilyenkor nyáron lakhelyet vált, és leköltözik Gárdonyba. Tehát a Szóda is nem a budapesti stúdióba készül mostantól kezdve egy nyáron, hanem ugye Gárdonyból, és már ott él a család, ott van kint, az a szezont itt szokták végigvinni, és kíváncsi vagyok rá, hogy mit lát, mit tapasztal, és mi igaz ebből, vagy mi nem, megcáfolja, megerősíti, úgyhogy mindjárt jön Marci, és akkor beszélgettünk vele a Velencei tó helyzetéről.

0: Mi a helyzet a Velencei tóval? Ez a kérdésünk ebben az órában, és erre keresünk válaszokat. Ugye ezt kezdtük az előzőekben egy picit taglalni, firtatni, hogy tényleg annyira rossz a helyzet, mint amit lehetett az elmúlt napokban annyi olvasni. Nyilván, igen, ahogy mondtátok is, hogy egy kis tó, ahogy mondtuk, azért kis vízgyűjtő terület, nagyon kell az eső, ugyanakkor az 1800-as évek végén át lehetett rajta gyakorlatilag lovagolni, sétikálni, mert akkor teljesen eltűnt. Tehát, hogy vannak ilyen prók és kontrák, és hogy nekem foglalkozni kell vele. De mondom, én például láttam olyan tudósítást, amiben az egyik vállalkozó azt mondja, hogy a média hibás, mert hogy gyakorlatilag azon a részen, ahol ő tevékenykedett, ott teljesen rendben van a víznek a szintje, és ugye azzal, hogy meglátja a nép azt, hogy milyen a Velencei tó állapota, nem jönnek a tóhoz, holott ugye az a rész, az még teljesen rendben van, és mondjuk másfél méteres a víz.
1: Mindennek ellenére, hogy mi is itt a médiában dolgozgatunk, simán el tudom képzelni, hogy elképesztő, hogy mit tesz hozzá.
0: Persze, azért mondom,
1: a negatív
0: hullámhoz. Hogy ez megy folyamatosan, és ugye nyilván ökológiai kérdés is, de azért akár megélhetési kérdés is ez. Úgyhogy, ami Rága Lombos Marcinka Szóda műsorvezetője, hogy mondtuk az előbb is, ugye a családdal, ugye mindig egy ilyen szezonváltás van, és akkor ő lepattan is ott él a Velencei tópartján, és ott készülnek egyébként a szódák is, ilyenkor a nyári szezonban, akár mondjuk őszig is ott vannak. Úgyhogy ki másról tudnánk beszélgetni, mint a Marcival, aki most ott van a Velencei tó mellett, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit tapasztalt az elmúlt napokban, milyen a helyzet, milyen a hangulat. Ugye Marci az nem csak lemegy oda ilyenkor, ha is be van ott gubózva, hanem ő egyébként már közösségi életet él, meg műsort vezet
1: szoktuk
0: már.
1: Szoktuk nézni, hogy teljesen aktív,
0: igen,
1: a social médiában
0: sporton, meg minden, tehát hogy ezért kapja az infokat, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy ő most a megafonos szemüveggel mit lát, úgyhogy köszöntjük is a műsorban. Szia, Marci! Jó reggelt!
2: Hello, üdvözöllek benneteket, meg a hallgatókat is. Szervusz! Egészen konkrétan a tóparton ülök.
0: Na, mit látsz akkor most, és milyen?
2: Hát, tehát most azt látom, hogy itt van a szomszédban egy gyerektábor, ez egy kajaktábor, már leeresztették a kajakokat a vízre, és mennek ki. Eléggé bonyolult a probléma, és tulajdonképpen igen, az tökre benne van, amit mondasz így a médiával kapcsolatban. Szeretném idézni egyébként így első körben egy nagyon kedves barátom, aki szintén rádiózik, és szintén itt lakik a Velencei tó partján, ő Rákóczi Feri. Van egy találós kérdés, amire szeretném, hogy válaszoljatok, hogy mi kell ahhoz, hogy külföldön jól érezzétek magatokat, illetve mi az a két dolog, ami ahhoz kell, hogy külföldön jól érezzétek magatokat?
1: Vízpart nekem fix, igen? Az egyik.
0: Igen.
1: Meg mondjuk egy...
0: Jó kaják, vagy mi?
1: Nem, a társaság.
0: Társaság.
2: Na, ez az a válasz, hogy először is kell, hogy külföldön legyél. Tehát ez az első dolog.
0: Oké. Okay.
2: Okay. A második meg az, hogy kell, hogy jól érezd magad.
0: Egyik.
2: És ez szerintem azért roppant fontos, mert azt látom, hogy ebben a világban az emberek otthon a légkondicionált helyiségben nézve a televíziót, meg a weboldalakat, meg ezeket a szörnyű katasztrófa híreket, jobban érzik magukat abban a szituban, hogy így fújnak a világra.
0: Értel, amit mondod.
2: Meg kárálnak, mint azt, hogy kimenjenek a Velencei tó partjára, megnézzenek egy naplementét, azokon a helyeken, ahol fürdeni lehet, ott fürödjenek. Azért elmesélném a vasárnapomat, egy nagyon kedves barátomnak volt a születésnapja, egy végboltos csávó, mi így vagyunk néhányan egy ilyen maroknyi ember, akik végbordosnak hívjuk magunkat. Ez egy közösség egyébként, szerintem lent voltunk 20-an, a mellettünk lévő tóbíró strandon fürödtek a családok, gyerekek mosolyognak, dühögnek nagyokat, nagyobb tínédzser gyerekek ezt már kicsit káromkodva és kicsit berúgva teszik. Megérkezett a helyi fagyis csávó, aki így ajándékban megtudta, hogy az Ecset barátunk van születésnapja, hozott egy csomó fagyit, lerakta az asztalok közepére, jókedvűen ettük. Szóval, hogy igen, itt van élet, van egy tavunk, ami él és élni akar, és ez reméljük, hogy sokáig így is lesz. Közben igen, rohadtul hiányzik az a víz, amit a partnak a felújításnál.
0: Azt akartam kérdezni, Marci, hogy te melyik részén, vagy azon részén, ahol még egyébként jobb a helyzet, vagy ahol nem tudom én, 43 vagy 42 centi a vízszint. Mert ugye itt én néztem egy csomó tényleg készülve témára a videókat, és mondom, volt olyan vállalkozó, aki azt mondta, hogy hát ő még azon a részén van, ahol egyébként teljesen rendben van minden.
2: Igen. Hát de, igazából azt sem lehet mondani, hogy minden rendben van, mert azért ezt érezzük.
0: Jó, nyilván, igen.
2: Tehát, hogy nagyon, nagyon kell az a víz. Én pont egy olyan egy csónak kikötő mellett lakom, és itt van víz, ez egy befolyó, ez egy patak. Itt mindig jön befelé a víz. A végbortpályánál is van, de itt egyébként a déli parton vannak azok a nagy kiszáradt részek, amiket ti valószínűleg látható.

0: ilyen is emberi, és az is valahogy annyira emberi, hogy ha mit tudom én, ez egy történik egy, nem tudom, autópályán, érted, repedezni kezd az autópálya, vagy van egy, ez kimossa a beton alatt a víz, az utat, akkor egyből oda mennek az építési vállalkozók, egyből megoldják, itt meg van egy élőhely, rengeteg fajjal, madár, faj, halfaj, rengeteg vállalkozó, aki ebből él, hogy miért hagyják, hogy ez történjen.
1: Igen, úgyhogy egyébként évről évre, ugye ez mindig előjön most már. De igen, tehát, ugye Nóri is mondta, hogy két évvel ezelőtt voltak ott lent a Gárdon környékén, hogy akkor arról ugyanez volt, és akkor nincs téve semmi ezzel.
0: Igen. Szóval, hogy igazából, ha valaki ide turistáskodni szeretne jönni, akkor biztos, hogy megtalálja a maga kis programjait, tényleg, és ebben benne van a fürdés is. Ha meg környezetvédelmi szempontból nézzük, akkor igen, van itt dolog. Meg így az emberek fejében is van dolog, amivel szerintem foglalkozni kéne. Szóval, hogy így...
2: Én mindig ezzel kezdeném. Igen. Teszem hozzá
1: és a hangulat időben. Mondjuk az ottaniaknál, tehát, hogy itt nyilván azért te beszélsz az ott lévőket, tehát nem csak ugye a kirándulókra gondolok, hanem mondjuk akik vállalkozók, akár a fagy is, vagy nem tudom, ez előjön ez, vagy tehát érezni lehet valami olyan hangot, ami nem tudom, ami egy kicsit olyan gyászos képet fest, vagy hogy mondjam, jól viselik az ottaniak?
0: Hát ez is egyébként vállalkozótól függ. Tehát, hogy vannak vállalkozók, akiknek jól megy a bolt, ők nem annyira panaszkodnak, de közben meg az van, hogy azt rohadtul lehet érezni a tópartján, hogy nem jönnek az emberek.
2: Tehát szemmel látható a turizmusban, hogy jó a kevesebb?
0: Abszolút. Uh-huh. Abszolút. Tehát szerintem mondjuk így a normál időszakhoz képest, amikor mondjuk így a mi utcánkban se tudunk leparkolni, ahhoz képest 1%.
2: Az azért nagyon erős.
0: Igen. Az nagyon durva, és ez tulajdonképpen kommunikáció. Uh-huh. Tehát ez nem a tó hibája, hanem
2: hát figyelj, vagytok ott akkor Rákóczi Feri is, te is, akkor valami jó...
1: Lehet, hogy majd csinálnak valami gerilla marketinget, hát majd nyomatnak a tóhét.
2: Induljatok neki, és lehet népszerűsíteni a velencei tavat.
1: Ezen vagyunk most.
0: Én úgy tudom, hogy ezt csinálom.
1: Igen, mert mindig lelándult, hogy végből Bíder is így nyomatja.
0: Egyébként tényleg, és nem akarok, hogy tényleg sokan dolgozunk azon, hogy így a magunk módján így a tónak a jó hírét gerjesszük, mit csinálunk a tónak a jó hírét?
1: Igen,
0: tényleg. És egyébként ezt itt látják is, tehát hogy helyben egyre több ilyen jellegű feladatot is. Kapok meg mindent.
1: Igen, azt egyébként pont tavaly évben is láttam, hogy akkor már nem csak ott a wakeboardos bandával, hanem akkor már ott benne voltál kis közösségekben, akkor már műsort vezettél, talán ott volt valami fesztiválka, abban is benne voltál. Úgyhogy, Marcikám, köszönjük akkor a tudósítást, és akkor ha valami van, akkor jelezd, és akkor beszélünk megint. Jó, legyél a szemben majd.
0: Jó, és csak a kedves hallgatóknak mondanám, hogy itt van a nyár, hogy ne a légkondis házba üljetek, tudom, hogy meleg van, ez lenne a jó, ezért nyár. Menjetek sokat szabad levegőre, érezzétek jó magatokat, ígyatok fröccsöket meg szódát.
1: Jó, van, találkozunk majd vasárnap. Oké, szia Marci, csáva,
2: csáva.
1: Szia, szia. Hát így kell keresztpromózni gyerekek egy műsorban, egy másik műsorban.
2: De tényleg, menjetek, nincs olyan marha messze, meg kell nézni. Csekkolja le mindenki saját két szemével, és akkor ott már megeszel, megiszol, megmártózol a vízben, mert van rá lehetőség.
1: Jó, megyünk a hírekkel meg a dalokkal, maradjatok velünk továbbra is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Visszaszóltak Széchény lakói a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha mégsem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt, stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármester

0: polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Steyer kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek. Közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMR ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító Rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem.
1: Időjárás.
0: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
0: Manapközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.

0: a kollégánkkal, Lombos Marcival beszélgettünk az előzőekben, aki ezekben a percekben is ott van a Velencei tó partján, és hát kaptunk egy helyszíni tudósítást, és kaptatok, kedves hallgatók, egy helyszíni tudósítást az a kapcsolatban, hogy hát mi is a helyzet a Velencei tót tavat.
1: Illetve.
2: Én csak azt az egyet nem tudtam
0: mond
2: értelmezni és felfogni ebből az egészből. Igen. És egyébként eddig a percig sem, hogy azért a 80-as években nagyon menő volt a Velencei tó, és nagyon sokan jártak meg a 90-es években.
0: Hogy? Hát akkor ment ez a lakó üdülő házépítőláz.
2: De hogy hol romlott el ez az egész? Tehát, hogy hol ment ez így el? Hol úszott el?
1: De most melyik részére gondolsz, hogy hol romlott
2: hát,
1: el?
2: Hát, hogy nem mennek az emberek, hogy nem megy senki a Velencei
1: tóhoz. Én szerintem ez most ugye egy teljes friss dolog, hogy épp most nem megy, mert hogy megy a social médiában, meg mindenhol megy ez a rémhír, nem feltétlen, de valamelyest mégis, hogy nincs már víz benne, meg nem lehet fürödni, meg nem tudom. Én szerintem ez most friss.
0: Ez egy ilyen, hogy mondom, ez szerintem egy ilyen összetett történet, hogy a Marci is mondta, mert hogy ugye van egyfajta ökológiai probléma, amire az egyik oldal azt mondta, hogy hát nagyon kell valamit csinálni vele. A másik oldal azt mondja, hogy egyébként ez egy szikes tónak minősül, tehát hogy kiszáradt már annó, és most ilyen a klímán, ki fog száradni, ezt vegyük tudomásul. Ugyanakkor ugye ez egy gazdasági történet is, mert hogy szállodák,
1: turizmus épül erre,
0: turizmus, stb. A megoldásokkal is ugye kérdések vannak, hogy akkor most kell egyetlenül beavatkozni, vagy nem. Ugye ott elvileg, azt jól tudom, akkor két víztározó is van fölötte, de ott ugye már a belejövő víz a múltkor...
1: Hát pont a Marci mondta, hogy ő ott lakik, ahol a belejövő kis folyó...
0: Egy kis patakocska van, igen, de úgy, hogy följebb, tehát nem tudom én, x kilométerrel arrébb, akkor rendesen nagy víztározók vannak, amelyekkel föltöltötték egy pár éved, akkor azt már nem töltötték újra, akkor már ott a víz az nem volt jó minőségű, tehát hogy
1: biztos, hogy valami ilyesmi
0: ez.
1: Kell, hogy legyen benne, mert okért szárasság van, de volt egy egész csapadékos telünk, tehát hogy ez feltétlen nem indokolná.
0: Hát ez kevés volt.
2: Akkor is valami hiányzik, tehát régen ott Interpop fesztiválokat rendeztek meg, mit töltött?
0: De azra mit ész, hogy hiányzik?
2: De az, hogy valami nincs, valami
0: hát a tónak a vize, kvázi.
2: Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem,
0: szoktam van, követni, no. Ott van egész nyáron Garden Bart, minden van.
1: Sőt, ők még
0: van
1: én ősszel-télen is látom, hogy mindig programozgatnak.
2: Igen. Azért nézd meg, hogy most már a Balaton is abba az irányba megy, hogy négy évszakos legyen, és télen is.
0: Hát ez fontos.
2: Nem csak azért mennek az emberek, hogy fürödjenek,
0: igen.
2: Mert most lehet, hogy télen nem tud belemenni a vízbe, de elmegy, és mégis van látnivaló, valami hiányzik. Én azt mondom így.
0: Úgyhogy még nem most soha, mint én érted, de valami hiányzik. Egyszer volt, de úgy tudja, hogy valami hiányzik a Velencei tó környékéről, igen, valami.
1: Szerintem, Sani, a te jelenlétet hiányzik. Én azt gondolom.
2: Lehet.
1: Ezt érzi.
0: Ez az.
2: Köszönöm.
0: Sanyika, irány.
1: Megvan. Úgyhogy kénytelen leszel elmenni, Sanyi, a Velencei tóhoz.
0: Figyelj, takarodjál el Velencei tóhoz. Ilyetől kezdve semmi nem fog hiányozni.
1: Ádám nagyon finoman invitált.
0: Igen. Na, jó van. Marci meg majd szól, hogyha lesz valami. Jó, az a lényeg. Úgyhogy menjünk tovább, és a dalokkal folytatjuk.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel. Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással bűbörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
9: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
10: Jó húsban vagy, cibém.
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
10: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
11: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
12: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Te írtál egy szörnyfilmet.
15: Hírka, bigekajú!
12: Idén...
15: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Oké.
16: Karamel Macchiato!
12: Minyonok és szörnyek a moziban.
1: Reklámot hallottak.
17: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Hírek.
18: A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt. Ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárás rendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezető kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő 3 szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből. Előzzék az autók mosását, a díszkártek és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mélygarázs, a postapark és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Újabb gondok vannak a vasúton, túlmelegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
0: Időjárás.
18: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
20: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
18: Ma napközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
21: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
22: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
21: Megapon.
22: Nagyot szól.
23: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok, itt vagyunk, ragyogunk, Nori, jó reggelt!
24: Jó reggelt, sziasztok!
23: Karvas Anyikánk is, ciao, Sándor!
25: Na, hi, sziasztok, jó reggelt!
23: Na, és hát akkor itt van a nyár, indul a fesztivál szezon, már dübörög is a fesztivál szezon, már bőven, ugye már a, nem tudom, lement a Fischinor fű is, meg nagyon sok minden
24: családtagjaim
23: már.
24: Családtagjaim voltak ott, igen.
23: Igen, úgyhogy most azért körbenézünk, és azért két olyan bulika van, amiről beszélgetni fogunk majd, amit tényleg innen éppen van. Az egyik az a belváros és örülne, Balassagyarmaton. Az lesz majd belátható határidőn belül. Meg hát, ugye megyünk a Váci tengerre is, az pedig ugye hát ott a Váci Pikalom. Igen, igen. Mikor volt a utoljára a Váci Pikalomba? Rég?
24: Ó, ott rég, hogy őszinte legyek.
23: Nagyon jó.
24: Te voltál?
23: Igen, többször is.
24: De hogy zenéltél?
23: Nem.
24: Nem zenéltél?
23: Nem. Csak
24: milyen koncerten?
23: Voltam.
25: Rót.
24: Rót. Rót. Egyik barátnőm nagyon szereti a Rótot.
23: Igen, de ott nem is tudom, tehát talán igen, talán Názáret is volt, meg nem tudom, tehát ilyen komolyabb zenekarokat is lehoztak.
24: De ott is több színpados.
23: Ja, igen, meg több helyszínes, meg minden, tehát ugye nem csak egy zenéről gondolkodsz, hanem itt azért egy összkulturális esemény, nagyon klassz történet. Ugye itt volt ugye most egy jubileum, nagyon megdörrentették, aztán itt most ment a pró, a kontra, ugye erről volt hangos egyébként ott a Váci közvélemény, hogy akkor mennyi pénzt fognak rátenni, meg tehát ment a kavar ezzel kapcsolatban, hogy főleg ezekről lehetett hallani. Viszont most, a mostani a szervezés alatt van, megy, úgyhogy beszélgetünk majd egyrészt erről Loksolévivel, meg a belvárosi sörünnepről, ami meg ugye balassagyarmati. Igen, az általában rengeteg hideget kap. Hideget. A közösségi médiában, tehát hogy...
24: De most a belvárosi sörünnepet mondod?
23: Igen. Tavaly is egyébként annyira nekézték, ugyanakkor full house volt. Tehát egy,
24: igen, én azt gondolom már, hogy ezzel nem is...
25: Mindig sokan voltak. Igen. Dugig volt.
23: Jó, mondjuk az más, annó a fazekasani féle sörfest, az más volt, mint a mostani, ez csak egy napos vagy ilyen...
25: Az egy másfél. Hétig tartott annó.
23: Igen. De hogy annak ellenére, hogy mindenki... hogy most mindenki kap hideget. Sokat a közösségi médiában mindig ez dörren a legnagyobbat. Tehát,
24: igen,
23: hogy...
24: én azt mondom lassan, hogy a kanapéhúszárok már, az már egy ilyen alaptézis minden témában, teljesen mindegy, hogy ki mit tesz föl, mármint a közösségi médiában valami, akkor biztos, hogy azonnal jön, de azért, mert ez, de ezt, mert délután csinálta a képet, de mert éjszaka csinálta a képet, szóval borzasztó. Tehát én ezt a faktort én már el is engedném.
23: Igen.
24: Engem nem is nagyon jellemzően nem szokott érdekelni a komment szekció, mert tényleg az is oda kommentel, aki azt se tudja, hogy miről ír, meg mindenki lopcsalhazudik, igen tudjuk.
23: Na, úgyhogy beszélgetünk majd erről a két fesztiválról, akkor mindjárt Loksolévivel, maradjatok velük!

0: Valami Amerika!
1: A balassagyarmati belvárosi serünnep, illetve a Váci vigalom a témánk ebben az órában, mert hogy még két klassz bulika vár.
2: Vigadjunk, rátok. Parádézzunk.
1: Igen. Azt kezdtük el mondani egyébként, hogy ugye tavalyi évben is kvázi mind a vigalom, mint a sörünnep nagyon durrant. Tehát, hogy...
2: Hát nyilvánvalóan.
1: Igen, voltak is szók a kommentekről, stb., de ilyentől kezdve, gyerekek, lehet-e szeretni, vagy nem szeretni, de ilyentől kezdve azt említeni nem lehet, hogy ez például tavalyi évben totálisan jól működött.
2: Mikor lesz?
3: Szerintem mind a két program lesz? Nagyon jó.
2: Itt a belvárosi sörünnep, az 11-e? 11?
1: Igen, azt hiszem,
2: az a hétvége, azt gondolom.
1: Igen, az jövő hétvége, a péntek szombatos történet, azt hiszem, meg ugye a vigalom is majd már a kanyarban van. Úgyhogy beszélgetünk egy picit erről Loksa Levivel, jó, mert hogy bedörrett a fesztivál szezon, ugye most ők csinálták például a Rockabilly Pickup Drive-ot Romhányba, megint nem jutottam ki, ezeken bakancsisten.
2: Na, arra én is.
1: Nagyon jó.
2: Sőt, én megadnám, jó. Én annyira be is öltöznék ebbe a jó.
1: Jól is állna neked ez a feeling, ez nagyon klassz lenne.
2: Ma jövőre elmegyünk.
1: Elmegyünk jövőre.
2: Jó? Jó. Na, én benne vagyok.
1: Benne vagyok én is. Na, ugye őt azt csinálták most meg a Dunakanyarban, és ugye Ipoly Fest is, szóban is sok minden történt az elmúlt időszakban, tehát, hogy gőzerővel dolgoznak, és mennek a szórakoztató programok, de hát nyilván Balassagyarmat, Vác-tengelyen ez a kettő a legfontosabb, úgyhogy Levi itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Na, szia. Hát hogy vagytok, mi a helyzet? Gőzerővel készültök, Leventé? Meg kicsiket akkor beszélgessünk arról, mert ott tényleg már nyár van, most már nincsen csonka hónap, hogyha itt a júniust vesztük ugye a vakációval kapcsolatban, most akkor bedörre minden, jön a belváros,
2: mindenki
1: és
2: ráér, mehet.
1: Meg jön a vigalom is, igen.
4: Bizony, nagyon jól mondjátok, és tényleg ez a jó a gyárban, hogy annyira színes a kínálat, hiszen egészen a májusi motoros találkozótól kezdve, ugye volt egy jazzfesztiválunk is tavasszal, ugye
1: igen.
4: A Palotövetben Balassagyarmat nagyon igényes koncerteket vittünk oda is, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki megtalálja a saját ízlésének való programot, van ahol rockzene megy, van ahol ugye a retro 90-es évek, mint általában ugye a sörünnepre is jellemző, de van, amikor ugye jazz jön a városban, úgyhogy tényleg minden van, és tök jó, hogy említettétek egyébként a Pickup Drive-ot, hiszen megmondom őszintén, hogy az elmúlt 11 évben, amióta Tócsonyi Bajától, mint főszervező elkezdte ezt a Pickup Drive amerikai autós találkozót és Rockabilly Fesztivált, az egyik legsikeresebb volt a mostani, ami azért annak is köszönhető, hogy az országban nagyon sokan kihullottak ebben a műfajban, tehát már nem szervezik meg azokat, amik akár Komáromban voltak, vagy a Velencei tónál voltak, és itt utolsó mohikánként itt maradt az én Sanyi bajátom, és nemzetközi zenekarokat hív le Hollandiából, Angliából, Svájcból is voltak idén, és elképesztő látogatottsága volt egy igazán forró nyári hétvégén, amikor ugye az angol kertnek az árnyékos fái, tehát az árnyékot adó fái igazán nagy menekülés útvonat adtak mindenkinek.
1: Bizony. Talán ennek egy közül. Vagy az autóknak is, ugye, mert itt olyan tulajdonosok vannak, hogy akkor inkább a tulaj van kint a 40 fokban, mint hogy az autót túzza a nap, tehát hogy itt ilyen tulajok voltak, igen.
4: Bizony, a kempingünk is tele volt, úgyhogy nagyon jó esett ez az egész. Na de hát elérkeztünk a nyár közepéhez, ami ugye mindig Balassagyarmaton egy hatalmas nagy főtéri jamboree-t szokott okozni. Ugye ismételten két napon át fogunk ingyenes koncerteket, előadásokat tartani a főtéren. Természetesen lesz sőívó verseny, miatt megkérdeznétek. Ez mindig valahogy ilyen nagyon nagy sikere van. Lehet, hogy az ingyen sör.
2: Elképzelhető.
4: De mindig meglep. Mindig meglep a sikere. Valóban jól mondtátok, hogy valamiért a sőnep, ez mindig egy ilyen nagyon nagy vita kíséri a közösségi oldalakon. Ezen mi mindig jókat pasolgunk, hiszen azért Balassagyarmat az a hely, ahol nagyon-nagyon jó a kultúrális élet. Tehát akár a művődési háztól kezdve, a különböző udvarok, nem beszélve a Ligetben lévő, ott lévő vendéglátó egységről, mindig nagyon jó, akár klasszikus, akár elektronikus programokat lehet hallani a városban. Én azt gondolom, hogy mindenki meg tudja találni azt, amit igazából keres, de mindig el szoktam mondani, hogy bármilyen fesztivált csinálunk, nem a koncertek a lényeg. Az tök jó, hogy tudunk elbúzni egy kicsit, hanem a találkozás. Az, hogy találkoznak a városban lakók, a térségben.

0: Mindig leégek, de a lényeg az, hogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a kellemes 30-32 fokban fogjuk tudni lebonyolítani ezt a fesztivált. Nagyon-nagyon-nagyon sok oldalú lett az idei program, egyébként nem csak a retro zenét hoztuk most el, ugye DJ Dominik személyében, hanem azért az elektronikus zenét képviseli majd Kuki, ő is egy nagyon jó rádiós műsorvezető. De itt lesz a retro rádióból azért, hogy, bocsánat, hogy megemlítek egy más társadiót is, de itt lesz Szabaházi Csaba, aki ugye a színnek volt a volt énekes, elképesztő jó session zenészekkel jön, olyan igazi rockzenét fognak hallani itt a kilátogató vendégek, természetesen lesz a Halál a Mája című dal is, de az a másfél-két óra, amit az Abaházi Csaba és a zenekarra fogja csinálni, az, ami elképesztő. Motoros találkozón voltak nálunk, a közönség közepén kötött ki az Abaházi Csaba, annyira jól érzte magát, hogy hazasság voltak benni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó lesz, és azért ne feledkezzünk meg a pénteki napról, hiszen ha már egy kicsit érintettük a pikadráj és az által képviselt műfajt is, ugye a rakabilit, hát ennek a koronázatlan magyar királya Egi Péter és a Mr. Igen is
1: eljön. Nagyon jó.
0: Tehát én azt gondolom, hogy az ingyenceknek az nagyon-nagyon jó koncert lesz, hiszen attól függetlenül is, hogy éppen valaki szereti ezt a műfajtot sem, azt tudni kell, hogy olyan katarzis és olyan energia szabadul fel a Mr. Igen koncerteken a színpadon és a színpad előtt, hogy oda mindenképpen érdemes eljönni, és leülni akár ott valahol a kávézótajaszán, vagy itt a vendéglátó egységeknél, és közben hallgatni és nézni, hogy atya úristen, mi történik itt a főtéren. Amit említeni akarok még, ugye az a vendéglátó egységek, hiszen mégiscsak egy sőnapról van szó, és idén, megmondom őszintén, hosszú évek után, hál' Istennek olyan sörfőzdék is eljönnek, akik most így valamiért olyan nagyon jó, hogy mindenkinek szabad volt ez az időpont.
1: De jó.
0: Úgyhogy lesz 12 olyan standunk, ahol megmondom őszintén, legalább 50 fajta sör lesz csapon. Van, aki a belga, van, aki a cseh, van, aki a német sörket képviseli, nekem nagyon nagy kedvencem az egy kézműves sörfőzde, van neki egy olyan fantasztikus körte ízű sörje, amely megmondom őszintén, hogy engem egy kicsit úgy el is vitt, és most én nagyon rajongója vagyok, de tényleg őszintén mondom, hogy mindenfajta ízben, szinte nemzetközileg mindenhonnan fognak találni az emberek söröket, csapon vagy üvegesként, lehet vinni haza is, úgyhogy tényleg aki szereti ezt a nedűs fülegetben a melegben, én tényleg azt tudom javasolni, hogy jöjjön.
2: Nagyon. De nyugtassunk meg mindenkit, talakot, hogy nem csak a sör, ugye én mondjuk egy kivétel vagyok, én a büdös egy életben nem ittam meg, és gyanús, hogy nem is fogom, tehát az is tud inni valami
1: jót. Egy kis rozévé valami azért lehet, hogy
2: de talál mást.
1: Mit? Gint akarsz inni?
2: Pálinka.
1: Biztos, hogy erről is gondolkoznak a leviék.
0: Igen, a pálinka valamiért itt Palószoron nagyon megy.
2: Nem is értem.
0: De természetesen az ingyenceknek is lesznek a nagyon jó koktélok, és valóban nagyon jó tapintottál lényege, mert azért nagyon fontos, hogy igényes jó borok legyenek, ugye reneszánsz átéri megint a földcsőzés Magyarországon, így az elmúlt években én azt vettem észre a fesztiválokon, úgyhogy valóban nekünk azért mindennel készülni kell, mert szeretnénk mindenkit kiszolgálni.
1: Igen. Jó, akkor tényleg még azért rá a Váci Bigelomra, mert azért nyilván egy nagyobb horderejű rendezvényről van szó, akár több helyszínt is figyelembe véve. Készültök, megvagytok, ott mi a helyzet a Váci vonalon, Levi?
0: Igen, meg vagyunk, már tényleg az utolsó simítások vannak. Hihetetlen, hogy 32 éves megy ez a rendezvény, és még a mai napig ingyenes. Gondoljatok bele, 18 éves voltam, akkor elkezdődött a Váci világú vigalom, most vagyok 50, tehát mi abban nőttünk fel, hogy ez a vigalom, ez itt Vácon, meg ugye a Sörfesztivál Balassagyamaton, az mindig a térségnek ugye a két legnagyobb ilyen rendezvénye volt. Ez egy ilyen tök jó dolog, hogy ezek még mindig vannak és érnek tovább. Ugyan a Sörfesztivál már más módon, ügyes ünnepként is ingyenesen, de nagyon-nagyon tiszteljük annak az előzményét is, úgyhogy az olyan jó dolog, hogy azért sokan dolgoznak azért, és fognak össze, hogy ezek azért folytatódjanak. A Vigalomnál, ugye a 32. év jön, ismételten több színpaddal fog felvonulni itt azért a nagyértelmű. A Váci Művöldési Ház szervezi a programokat, szerintem nagyon-nagyon ízlésesen és jól, és tényleg minden műfajt megmozgatva tudta összeállítani. Nyilván lesznek megint nagy nevek országosan, például a Ben Hello, akit emlékezhetem, két évvel ezelőtt a Palószigetben léptek, és milyen elképesztő,
1: brutál,
0: milyen elképesztő tömeget is mozdítottak meg, és tényleg jó volt a koncert, és azt kell mondjanom, hogy ugye a fiúkat tudtam egy kicsit én is kocintani, egyébként valóban pálinka került elő, ha jól emlékszem, és jó fejek a srácok, úgyhogy én nagyon várom a Ben Hello koncert, ez az az álló napon lesz majd vasárnap, de megmondom őszintén, hogy nagyon nagy másik kedvencem Karamell, aki szintén a nagy színpadon lesz. Én azt gondolom, hogy ő egy olyan dalszerző,

0: Énekes, aki abszolút a top kategóriának számít azért Magyarországon, a zenekar persze megint top, és lesz egy nagyon nagy különlegesség, hiszen lesz egy kajak koncert. Ugye a megmaradt élő tagokból, meg a kontrollkamiék ugye összefogtak. Ez most egy nagyon-nagyon jó produkció, és az országban kevés helyen mutatják be. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy teltházra számíthat. És ugye az a főtér, meg ott lesznek olyan nagyon jó produkciók, meg más színpadokon, mint például a Latte Mafiától, ugye kihagyhatatlan Balassagyamat és környéki tagokból álló banda. Én azt gondolom, hogy egy összművészeti fesztiválon ők nem hiányozhatnak. Természetesen ugyan lesznek gyerekprogramok, mint az Alma Együttes, és tényleg sorolhatnám, mert tényleg a klasszikus zenétől kezdve, az egyházi zenétől kezdve, amik ugye a templomban vagy a zenéskolában folynak, igen, a színpadokon, az ingyenes koncerteken mindenki talál magának valót, és ne felejtsük el, hogy a Vivaban mindig arról is szólt, hogy egy hatalmas nagy vásár, egy nagy piac, ahol több mint 200 kereskedő van. Ez nagyon-nagyon sok. Tehát másfél kilométer hosszan annyi vásárfiát lehet nézelődni, és itt tényleg az igényes, szép termékeket engedjük csak be már hosszú évek óta. Van olyan vásárolt meg kereskedők, aki már az elejétől 32 éve itt van. Hihetetlen. Vannak tényleg generáción átívelő kereskedők, meg visszajáró vendégek is, akiknek már tulajdonképpen akkor még gyerekük se voltak, amikor még elkezdték, most meg már ott áll a gyermekével a pultba. Nagyon érdekes sztorik vannak a Váci Világi Vigalmon. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és tényleg jöjjenek, ha szabadak. Nagyon sokan tudom, hogy a szabadságot így veszik ki. Szállást foglalni a városban már nagyon nehéz, tehát általában a kompromisszumot kell kötni, ilyen 20 km-es körzeten belül lehet még keresni, de hál' Istennek váltani, ilyenkor a taxiszolgáltatás is nagyon működik, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg csak el kell jönni, és jól kell érezni magát mindenkinek.
1: Ennyi. Levi, köszi, és akkor találkozunk mind a két helyszínen. Örülünk, hogy itt voltak. Szia. Hát mit lehetne mondani erre, megafonistáink? Fesztiválra fel, belvárosi sörünnep is, vár, belvárosi sörünnep is, vár.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt. Ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárás rendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezető kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő három szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből. Előzzék az autók mosását, a díszkártek és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Újabb gondok vannak a vasúton, túlmelegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elbőrbülnek, emiatt az utas biztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perccel növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt.
2: Időjárás.
3: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
3: Manapközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü.
4: Startmenü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.

0: Fesztivál hátán, pontosabban két fontos fő fesztivál az, amiről beszélgettünk az előbb is, amely a balassagyarmatiak meg a Váciak számára tényleg fontos. Ez a belvárosi sörünnep, balassagyarmaton, illetve a másik az nem más, mint a
1: Váci Vigalom.
0: Vigalom, így van. Úgyhogy Levivel, Loxalővel beszélgettünk az előzőkben erről, és igen, azért óriási nevek a Vigalmon, óriási évek, évfordulók, időszakok, és azért a balassagyarmati buli sem lesz. Sőt,
2: de egyébként így biztudérről ugye azért többször beszélgettünk.
0: Miről?
2: Több éven keresztül, például a Váci Vigalom kapcsán is a Leventével, hogy ők mindig olyan húzós neveket, vendégeket tudtak meghívni. Igen. Tehát senki nem mondhatja, hogy olyan ismeretlen előadók léptek volna fel, látod, most is ugye mondtak Karamelt is, meg mit tudom én, szóval azért tényleg óriási egyéniségek, óriási nevek, akik jelen lesznek, és ez nagyon nagy dolog, ez tudod, mit vetít nekem előle? Minőségi fesztivál.
0: Igen.
1: Tök jó, hogy ilyen fellépők vannak, de én azt gondolom, hogy mondjuk itt engem nyilván tök jó egy koncert, egy sörfesztiválon vagy valami, de én biztos, hogyha inkább, ahogy mondta a Levi is, hogy találkozom régi arcokkal, aki régen járt itthon, tehát hogy én jóval inkább az vagyok, aki úgy szeret dumcsikázni, vagy találkozni.
0: Én sem érzem azt, hogy én sem látom azt, hogy Mr. Igen, Barcelona Mr. Igen rajongók alig várják majd, hogy elmennek, mert akkor ők elmennek klubkoncertre, Budapestre, ide-oda, mondom, stb. Oké, ott hiszem, de hogy lemegyek, mert bírom ezt a 50-es évekbeli Elvis Presley-s rockabilly style-t, hallgatom közben, és akkor fröccsözök.
1: Így,
0: vagy jobb háziék, vagy nyomnak valamit, közben szól a Rocky, már annak örülök, hogyha élőzene, vagy hangszerek vannak a színpadon, szinte kezdve sörözök, és akkor kész ennyi. Tehát, hogy manapság már szerintem az, hogy most mit hozom, mit nem. Figyelj, el akarsz menni a Hooligans koncertre, akkor elmész ügybe. Mert ott ugye ott
1: tényleg
0: lesz.
1: Tényleg láttam,
0: igen,
1: így van.
0: Tehát, vagy hogyha valami, akkor fölmész, igen, elmész Budapestre, nem tudom én hány.
1: Most már elérhető tehát, annyi helyen, kisebb helyeken, nagyobb koncertek is, mindenhol elérhető.
0: Igen, tehát hogy vagy az, hogy egy korát megnézel, vagy egy karamelt, vagy, tehát én azért mondom, hogy ezt nem ilyen szemüveggel kell nézni. Az meg megint más, hogy van mondjuk egy Szandai Mártyás Jazz Fesztivál, az is egyébként kétnapos. Ott megint más a tematika, ott a jazzterek ők elmentek, ott volt jó.
1: Meg az egy szűkebb mesdje.
0: Azt mondom, persze. Mond.
2: Tudod, mint csodálkoztam? Jöttem Pestről este az utolsó busszal, és hogy mondom, miért van ennyi ember az utolsó buszon? Hát előtte is jöttem, és nem értettem, hogy mi ez a töm. Hát jöttek a Bánki Jazz Fesztiválra.
1: Nagyon helyes.
0: Oda is.
1: Nagyon jó.
2: Duggig volt a busz az utolsó járat, hallod?
0: Igen.
2: Hát volt, hogy csak mitől 4-5-en ültünk rajta rétségig az előttünk.
1: Tök igen, jó hallani.
0: Teljesen jó. Na, úgyhogy tessék menni, és jól érezni magatokat. Jó, minden info fel van a neten, úgyhogy Balassagyarmat, Belváros és Örünnep, meg a Váci Világű Vigalom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
5: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Visszaszóltak Széchenyi lakói a Tisza párt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha mégsem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt, stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek, közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMRV ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem.
0: Időjárás.
6: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
5: Közlekedés.
6: Manapközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
1: Nagyon szól.
7: Elmúlt 9-3 perccel. Jó rádiózást mindenkinek.
8: Hello. Ja,
7: kis mosolygós vagy még mindig, Nóri.
8: Igen, igyekszem.
9: Maradj is ilyen, és ezt kívánom én is minden hallgatónak, hogy mosolyogjunk, mert gyakorlatilag csodálatos életünk van, és élvezzük azt, hogy így együtt vagyunk. Mi most hárman, de hamarosan bővül a csapat, jönnek a megaslágerek, és akkor érkezik hozzánk Varga Bíró Tamás, és rajta nevethetünk, vele szórakozhatunk.
7: Kell levetnünk, mert egyébként jókat fog hozni, mert ugye július 1-e, úgyhogy a júliussal kapcsolatos érdekességekről fog majd beszélni.
8: Nem mindig nevet.
7: Igen, úgyhogy most izgalmas lesz egy pár dal, és akkor már is megszólal.

0: Na itt is vagyunk, jó rádiózás mindenkinek, és akkor the first of July, vagyis július 1-e van, ami azt jelenti, hogy akkor mindent is megtudunk a júliusról.
1: Boldog júliust mindenkinek elsőként, első körben, na, ugye?
0: Na.
1: Hát rögtön a mai nap, a Magyar Egészségügy napja. Hát nem lehetünk elég hálásak az egészségügyi dolgozóknak.
0: Ez így van.
1: 1818-ban, és ezen a napon született Semmelweis Ignác, sőt, Semmelweis Ignác Fülöp. Soha nem mondjuk ki szegénynek,
0: a harmadik
1: Fülöp
0: neve.
1: Ugye orvos tanár, az anyák megmentője, és még sorolhatnám, és hát ugye az ő születésének a tiszteletére minden évben ez ám a Magyar Egészségügy napja.
0: Úgyhogy innen is köszöntjük
1: mindenkit, köszöntünk.
0: A Dr. Keresel Albert Kórház rendelintézet, és ugye a Jávorszkődön
1: a Jávorszkődön kórház
0: dolgozóit is.
1: Igen.
0: Puszi pacsi nektek.
1: Így van, így van. És a mentősöket, és az SZTK-ban dolgozok, a házi orvosokat,
0: betegápolókat,
1: mindenkit. Betegeket, igen, hiszen nélkülük az egészségügy
0: nem működne,
1: ugye? Tehát...
0: De milyen van?
1: Hát ez az igazság.
0: Igen, hát ez. Ugye? Igen.
1: Jó. Na hát, holnap meg Sarlós Boldogasszony. Ugye, hát eredetileg egy vallási ünnep volt, aztán most már
0: akkor később lesz.
1: Arató kezdő ünnep
0: bucsú
1: lett belőle. Hát...
0: Bucsú lesz Szentkúton, akkor azt fogod?
1: Nem tudom, hogy szokott-e. Én a Nagy Boldogasszony itt tudom.
0: Azt tudom.
1: Az augusztus 15.
0: Nem tudom, az arándoklat volt? Nem is tudom, nem mindegy.
1: Fogalmam nincs. Azt tudom, hogy július 11-én
0: mi van?
1: Esküvünk. De ezt nem minden országban tartják.
0: Ünneplik?
1: Ez csak itt Balassagyarmaton. Illetve nem tudom, hogy ez véletlene népesedési világnak. Lehet Isten ezzel akart üzenni.
0: Hogy
1: különösen, mert azt hiszem, hogy talán Szent Benedek Európa védőszentjének az ünnepe is lesz aznap. Tehát minden így egyben.
0: Összeáll
1: a kép, tehát... Pici, apró üzenetek formájában próbál Isten kommunikálni velünk, aztán majd megértjük, vagy félreértjük. Július 15-e a kánikula napja.
0: Ezt már most eltöröljük. Teljesen
1: már minden, teljesen
0: ez
1: minden nap a kánikulái.
0: Ezt meg kell szüntetni. Ezt.
1: Igen. Mert hogy az ókorban a római csillagászok megfigyelték, hogy a nagy kutya, Canis Major, csillagkép legfényesebb csillaga a nyár közepén, július második felében, egyszerre kel fel a nappal. Ez a csillag egyébként a Sirius.
0: De rég hallgattam már Sirius.
1: Sutis, vagy kutya csillag, vagy kánikula kiskutya. És az ókori csillagászok úgy vélték, hogy a Sirius
0: a
1: okozza... Az a kiskutya.
0: Az a latinul a kiskutya.
1: Hát a Canis az a kutya.
0: Igen, de a Canis Merg az a kutyaszár, az
1: megmaradt
0: a latinul rákból.
1: Igen. És a Canis Magna az a nagy kutya, ez
0: a
1: csillagkép neve. És a Canicula. Canicula az a kiskutya.
0: Gyerekek.
1: Caniculus, Canicula, ez nyilván nőneműben van.
0: Igen,
1: egy kis leány kutya.
0: Hát ez most nekem nagyon olyan szívenütős, hogy
1: igen.
0: Ez, meg ez ezért
1: bizony
0: így. Tehát és ezért hát, hívjuk a kánikulát kánikulának, emberek,
1: van.
0: Mert hogy...
1: Igen. És már az ókori csillagászok is a Siriusra kentek minden, ahogy Acél György művelődésügyi miniszter, ő is sok mindent a Siriusra. Ki volt annak az énekes a Siriusnak?
0: Sértem, akartam mondani, ennek is a nevét, nem minden.
1: Na, várjál.
0: Nem keresek rá most direkt.
1: Jó, de a Barta ott zenélt a Siriusban, nem?
0: Ott kezdett
1: a Siriusban. Hát
0: ajánlom a Mező Gábornak a Száncegő új könyvét.
1: Aha, jó.
0: Dolgai.
1: Na mindegy, a Sirius egy legendás zenekar volt, ami feltétlenül tetszett a Kádár rezsimnek. Július 20, Illés napja, ugye? Tessék,
0: ha már Sirius, itt vagyunk.
1: Ha már Sirius, akkor jöjjön utána az Illés. Hát a néphit szerint, tessék majd nézni, tehát július 20-a, ezen a napon esnie kell az esőnek. Ilyenkor nem is aratnak ezen a napon, végig aratnak, de ezen a napon kell, hogy essen az eső. És ahol él még a hagyomány, ott ilyenkor párkereső mulatságokat rendeznek a házasulandó legények és leányok számára. Július 20-a, tessék párosodni. Tánckeresés, vagy táncolni párkeresés szempontjából, ezt majd döntsétek el, attól függ, hogy mennyi pia lesz a buliban. Igen. Július 22-e Mária Magdolna napja. Uh-huh. Szépségvarázsolónak. Ha a lányok ezen a napon vágják a hajukat, egész évben szépek és sikeresek lesznek. Tehát július 22-én kell hajat vágni, kedves lányok.
0: Most ő, asszonyok. Van már valami újdonság vele itt a...
1: Miben?
0: Nem tudom, a vallási történetben, hogy akkor most neki a szerepe az most akkor mi is.
1: Kinek
0: volt?
1: Mária Magdolnának?
0: Igen, hogy akkor most tényleg a felesége volt, mert akkor volt neki.
1: Hát a
0: evangéliuma...
1: Dan Brown szerint mindenféleképpen. Igen. És Robert Langdon professzor is csak ezen a véleményen van.
0: Csak ezért mondom, hogy így ezzel foglalkoztak mostanában itt a teológusok, hogy nincs erről híre.
1: Hát nyilván az agnosztikusok foglalkoznak, de a tradicionális katolikusok azok még azért mindig a Nikaia konstantinápolyi zsinat döntéseiben hisznek, amik ugye a szentiratok közé emelték.
0: Akkor annyira visszamennék az időbe, hogy megnézni, hogy akkor miért, melyek azok az evangéliumok.
1: De van egy német író,
0: amik nem kerülnek.
1: Az elveszett Jézus videó nyomában van egy ilyen könyve, amiből film is készült.
0: Valami rém.
1: Visszamentek időutazás, és felvették.
0: Valami rém. De visszamennék, és akkor megnézni, hogy akkor milyen evangéliumok maradtak.
1: Igen.
0: Érdekes.
1: Igen, az érdekes lenne. De még az, hogy mik fognak találni. Mert ugye valami érdekes, hogy amikor a Nikaia konstantinápolyi zsinat volt,
0: akkor amikor?
1: Valamennyiben, igen. Mindegy. Talán, remélem. Az biztos, hogy Krisztus után.
0: Jó és, fiam, Tamáska, megvan a kettes, igen, megvan a kettes
1: és dinoszauruszok, már nem éltek.
0: Biztos, hogy Krisztus után.
1: Igen, hogy akkor nagyon sok irat el volt még veszve.
0: Igen.
1: Tehát amik mostanában kerültek elő. Ugye a kumráni tekercsek azok egész még a 20. század közepén talán, mondjuk erre se ugrizunk rá, de egy ilyen pásztor gyerek találta meg ilyen barlangokba. És hát iszonyat fontosak voltak.
0: Azért, nem még lesz elő. Valami, vagy nem.
1: Lesz még valami.
0: Na, jó.
1: Július 24-e Jakab napja. Ezen a napon áll meg a szőlő a növésbe. Ezután már csak édesedik a szőlő. Ha derűs a nap, jó gyümölcstermés várható. Ez nagyon fontos. Eddig július 24-e, innentől kezdve már csak édesebb lesz.
0: Hát nem tudom most, hogy van közel az aranyszínű sárgaság.
1: Hát most basszus kulcs, az kész, az vége. Halál. Hát meg eleve az megelőző asszály.
0: Igen, tehát hogy lehet, hogy
1: ugye, és akkor most a kánikula,
0: a tőkéket is.
1: Hát ki tudja,
0: nem tudom,
1: ki tudja.
0: Brutál
1: hát igen, és pláne ugye, hogyha más még nem kapta el, akkor ott teljesen... Úristen, de sajnálom. Ez kb. Olyan, mint amikor az állattenyésztőknél valami vész van.
0: Az száj és
1: tízezeket kell kényszer vágni meg. És nem tud, és ilyenkor nem gondolom, humánum. Hát basszus, a humánum az diktálja, hogy ezt meg kell szüntetni a kort.
0: Igen.
1: Úristen.
0: Lehet, hogy lesz témánk, mert a felvidéket is érintettek vagyunk ebben. Igen. Az aranyszínű sárgaságban. Igen. Na mindegy.
1: Július 26-a. Anna napja. A múlt század közepe óta az Annák tiszteletére Balatonfüreden Anna bálokat rendeztek, és rendeznek a mai napig, ahol megválasztják a bál szépét.
0: És akkor hozzuk ide a mi Szent Anna napi palóc
1: búcsunkat. És a Szent Anna napi palóc búcsunk.
0: Amely Balassagyarmat, meg itt a palóc tészség, egy nagyon fontos szakrális vallási eseménye.
1: De

0: Azt gondoljátok, hogy micsoda, hogy Ernő, hogy ezen a napon nincs népi jóslás, nagyot tévedtek.
1: Ha Ernő napján...
0: Ha Ernő napján esik...
1: akkor... Ennyi, és nincs nálad Ernyő, akkor...
0: Es Ernő. Es, ha Ernő elesik, elesik a város. Nem. Mi? Ha esik, akkor enyhetél következik. Hát komolyan. Ne vigyorogjál, tényleg ha így van.
1: Nem esik, akkor július, kell a nap Ernő.
0: Az a lényeg, hogy július 31-én essen, és akkor július 20-án is essen. Jó?
1: Jó.
0: Ez a lényeg, ennyit jegyezzünk meg.
1: Igen, de még kimaradt egy, fontos, hogy júliusban volt a függetlenség napja is, nem? Akkor jöttek az UFO-k, Will Smith le, meg
0: hogy ne? Július
1: 4-én.
0: Igen, és akkor ott szivaroztak az
1: UFO-kkal.
0: A hullájuk fölött.
1: Igen.
0: Igen, nagyon szép volt.
1: Szép is. Holnap folytatjuk.
0: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Visszaszóltak Széchenyi lakói a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha mégsem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt, stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek, közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMRV ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző

0: Ő nyílt színi tisztás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem.
1: Időjárás.
0: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
0: Manapközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Itt a vége, kedves hallgatók, a 2510.
2: 25-10. Igen. Nagyon jó.
1: Igen? Nagyon, számisztika jó, szerint jó. Ez egy jó párosítás.
2: Számisztika szerint lehetne jobb is, de nem rossz.
1: De nem rossz. Uh-huh. Jó van, az így akkor jó. Uh-huh. Oké, úgyhogy 2510. Örültünk, hogy mai napon is velünk voltatok. Marcinek is, meg Levinek is köszönjük szépen, azt, hogy tudtunk vele beszélni. Sanyika, a passziánszban mi a napi útra való?
3: No. Minden nagy út egyetlen lépéssel kezdődik.
2: De figyelj, Sanyi.
3: Csak a lépést nehéz meghozni. A döntést, a lépést. De meg kell tenni. Én azt gondolom.
2: Na, nekem én ezt adom. De na. Itt ez csak az első mondat volt, az igaz? Az idézet, vagy az egész?
3: Az egész üzenet először. Minden nagy út egyetlen lépéssel kezdődik.
2: Nincs. Lépjünk. Lépjünk egy nagyot.
3: Lépjünk. Mi is lelépünk, mert
1: jönnek. Mi is lelépünk. Úgyhogy nagy taps mindenkinek. Jönnek a hírek, aztán Reni, mi pedig reggel várunk majd rátok 6 óra
2: legyen után. Szép napotok.
1: Szevasztok.
3: Köszönjük a figyelmet, sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Te írtál egy szörnyfilmet.
6: Síkon, bigekegyú!
0: Idén...
6: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Oké.
7: Karamel Macchiato!
0: Minyonok és szörnyek a moziban.
8: Reklámot hallottak.
9: 10 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt. Ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárás rendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezető kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő 3 szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből. Mellőzzék az autók mosását, a díszkártyák és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mélygarázs, a Posta Park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc. Növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor tölt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt.
8: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
10: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
10: Ma napközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
9: Nagyon szól.
11: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Nagyon szép szerdát kívánok mindenkinek. Pörögnek a slágerek, szép sorjában érkezik már is 10 után az On Free-től a Love Train, majd a Klub 54 folytatja a Csúkd be a szemed című megaslágerükkel. Itt lesz Dua Lipa és Janet Jackson is egy-egy dallal. Tartsanak velem, és természetesen ma is délután 4 óráig várom önöket.

Laktató, finom és tökéletes választás, ha diétázunk, de szeretnénk egy jót enni. A mai receptrovatban kinoa saláta lesz, spárgával az egyik legjobb étel, amit választhatunk a diétához. Már is mondom, hogy mit kell beletenni a salátába. Tízlek a kinoát, egy kis kanál sót, két evőkanál olívaolajat, egy csokor zöld spárgát, ötdek a finomra reszelt parmezán sajtot, egy csokor finomra aprított petrezselymet, ezen kívül kell még egy csokor finomra aprított kapor, és hogyha szeretik, akkor egy darab gránátalmát is beletehetnek. Nézzük az elkészítését. Főzés előtt alaposan mossuk át, öblítsük át a szemeket, ezt akár háromszor is megtehetjük, ettől ugyanis nem lesz keserű. Legalább kétszer annyi vízben tegyük fel főni, mint amennyi kinoát használunk. A forrástól számítva 10-15 perc alatt főzzük pohára, és adjuk hozzá a sót. Takarjuk le tiszta konyharuhával, és hagyjuk állni 10 percet. Ha szükséges, a spárgát pucoljuk meg, majd karikázzuk fel. Rakjuk sütőpapírral bélelt tepsibe, locsoljuk meg olívaolajjal, majd grill fokozatra állított előmelegített sütőben süssük 5 percig. Ezután keverjük össze a kihűlt kinoával, az apróra vágott kaporral, a petrezselyemmel és a gránátalma magjaival, a végén még egy kis parmezánnal is megbolondíthatjuk. Ez volt az egészséges és finom kinoa saláta spárgával.

Örök tovább a kirakat, jön a névnapos rovat, kedves Anna Máriák, Tihamérok és Áronok. Boldog névnapot kívánok önöknek, és sok boldogságot minden kedves születésnaposnak. Az Anna Mária az Anna és a Mária összekapcsolása, az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve, eredeti formája, Hana, jelentése kegyelem és könyörület. A Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév csendet, békét jelent. Az Áron bibliai név talán héber eredetű, ihletet, tisztán látó a jelentése, vagy esetleg a bátorság hegye. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek!

meg a slágerek között, menő ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Leszenye Hubert Panzió. A mai ajánlat paradicsomos káposztaleves, sertéshúsleves, csirkemell, sonkával, kukoricával és sajttal besütve, rizssel, krokettel és salátával. Sertészseb, füstölt sajttal, sonkával és kápiával töltve, rizssel, sült burgonyával és salátával, lesz gesztenyés és lekváros palacsinta is, illetve rántott sajt hasánbal, tartárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmat, Svejk vendéglő a mai ajánlat gulyásleves, csontleves, aranygaluska vaníliaöntettel, sertészszelet vadászragúval és jázmin rizssel. Várják Önöket Széchenyben is, a Bársony vendéglőben a mai ebéd, karfiolleves, bolonyai spagetti, barbecue csirkeszárnyak burgonyapürével és almapaprikával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!

0: Mindjárt érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, ne menjenek messzire, utána újra beindítjuk a megaslágereket, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Idén
7: tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Oké.
8: Karamel Macchiato.
4: Minyonok is szörnyek. A moziban.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
9: Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba. Továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc. Növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Csak nem 33 fokos volt tegnap a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egyelőre fokozott algásodás a tóban nem tapasztalható, azonban a vízoszlopot és az üledéket is érintő szokatlanul magas vízhőmérsékletek, valamint a kialakuló hőrétegződés nagyon meghatározzák majd a tó vízminőségét és működését a nyár következő időszakában, hívtak fel a figyelmet a Tihanyi Intézet kutatói. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A bűncselekmény indítéka szerinte inkább a gyermekvédelmi intézmény környezetében keresendő. A gyanúsított egy török gyökerekkel rendelkező 45 éves német állampolgár, akinek a 3 hónapos gyermeke és annak 34 éves anyja túlélte a történteket.
10: Időjárás.
9: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
9: Manapközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
11: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat. Michael Jackson egyik nagy klasszikusával nyitom az órát. Black or White már is szól a Megafonban, majd Cserháti Zsuzsától érkezik az Akad, amit nem gyógyít meg az idősem című megaslágere, és természetesen ebben az órában lesz még jó sláger, például itt lesz a Fastboytól a Wave, illetve itt lesz Karamell is a Szabad eséssel. Tartsanak velem!

már a csillagok, jön a horoszkóp rovat a kirakatban. Kedves Kosma, különösen energikusnak érezheti magát, érdemes ezt a lendületet a munkában, vagy egy régóta halogatott feladat elvégzésére fordítania. Kedves Bika, ma a stabilitás és a biztonság kerül előtérbe. Jó nap lehet pénzügyek átgondolására. Ami az ikreket illeti, kommunikációs készségem a kiemelkedő lehet, használja ki tárgyalásokra, megbeszélésekre vagy akár egy fontos beszélgetésre. Kedves Rák, a mai nap a családi kapcsolatok erősítéséről szólhat, egy kedves gesztus sokat jelenthet valakinek. Jön az oroszlán, ma a reflektorfénybe kerülhet, használja ki ezt az időszakot arra, hogy megmutassa a tehetségét és képességeit. Kedves Szűz, a részletek iránti érzéke ma különösen hasznos lehet, ideális naprendszerezésre vagy tervezésre. Ez volt a horoszkóp rovat első fele, nem sokára folytatjuk, most viszont zene.

Folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a mérleggel, a harmónia megteremtése kerül ma fókuszba. Jó alkalom lehet konfliktusok elsimítására. Kedves Skorpió, intenzív érzelmek jellemezhetik a napot, használja ki ezt belső fejlődésre. Ami a nyilast illeti, kalandvágy és kíváncsiság hajthatja, tanulásra vagy új élményekre kiváló a mai nap. A bak kitartása meghozhatja a gyümölcsét, egy fontos lépést tehet előre a céljai felé. Ami a vízöntőt illeti, eredeti ötleteim a különösen értékesek lehetnek, ossza meg őket másokkal. Végül pedig a halak kreativitása és intuíciója ma erőteljes, használja ki alkotásra vagy lelki feltöltődésre. Ez volt a napi horoszkóp, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

a megaslágerek között, menő ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Leszenye Hubert Panzió. A mai ajánlat paradicsomos káposztaleves, sertéshúsleves, csirkemell, sonkával, kukoricával és sajttal besütve, rizssel, krokettel és salátával. Sertészseb, füstölt sajttal, sonkával és kápiával töltve, rizssel, sült burgonyával és salátával, lesz gesztenyés és lekváros palacsinta is, illetve rántott sajt hasámbal, tartárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmat, Svejk vendéglő a mai ajánlat gulyásleves, csontleves, aranygaluska vaníliaöntettel, sertészszelet vadászragúval és jázmin rizssel. Várják Önöket Széchenyben is, a Bársony vendéglőben a mai ebéd, karfiolleves, bolonyai spagetti, barbecue csirkeszárnyak burgonyapürével és almapaprikával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, cibém.
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
1: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. július 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
8: Visszaszúltak Széchenyi lakója Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha még sem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt. Stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Steyer kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek, közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt. Ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárás rendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezető kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő három szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből. Előzzék az autók mosását, a díszkártek és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. Botta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
9: Hirdetésen keresztül, vagy a hagyományos száj hagyomány útján terjedő híreszteléssel, de adjuk tudtára az embereknek, hogy gyakorlatilag a közösség érdeke az, hogy az ellátás biztonságot fönn tudjuk tartani. Aki nagyobb adóbefizető, valószínűleg vizet is használ. És akkor elkezdtem őket fölhívni a mindeken túl azokat, akik bármilyen ipari jellegű tevékenységgel, vagy bármilyen más tevékenységgel foglalkoznak, azokat végtelefonáltam, megkérdeztem, hogy mennyi vizet használtok egy átlag nap, 600 liter. Tudjátok azt, hogy 450-500 közé lehúzzátok a mai napon? Jó, hát valahogy megpróbáljuk, persze, takarékoskodunk a vízzel. Aki csak tudtam, azt mindenkit véghívtam, meg az embereket is, minél többnek, hogy adjátok tovább, Berttel ellátása veszélyben van. Jegyző úr reggel annak érdekében, hogy azt a akkor fennálló óriási vízfogyasztást, azt tudjuk csökkenteni, ő is több helyen megállt, beszélgetett emberekkel, felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki próbáljon megtakarékoskodni. Azt gondolom, hogy ennek is tudható be, hogy még így is bár túl vagyunk a normál felhasználáson, de az a bődületes mennyiségű, több mint kétszeres felhasználás az azért egy picit mégis csökkent, így a medence elkezdett visszatelni.
8: A Naszája, Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMR VZIRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító Rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Mezőfi Zoltánt, Rétságváros polgármesterét hallják.
0: Taxatíve a vízmű egy leíratban meghatározta népszerint azokat a vállalkozásokat, akiket kért arra, hogy értesítsük ki őket, tájékoztassuk. Ezek a másodfokon a 10 köbméter meghaladó napi fogyasztású vállalkozások. Hogyha a harmadfok is életbe lép, akkor ez már ugye 20 köbméter fölé fog menni. Ezek abban a pillanatban ügyfélkapunk lettek értesítve ezek a vállalkozások. Ebben van tanúszadától kezdve öntöde üzemen keresztül, édességgyáron át, hagyd ne soroljam föl őket. Tehát egészen pontosan, amiket a vízmű meghatározott. Én nagyon bízom benne, itt látva a helyben szokásos módon közé tett tájékoztatást és kérést a helyben élők felé, hát ismerve a különböző közösségi portáloknak a hatékonyságát, én ott viszonylag jó hozzáállást láttam. Hát most nyilván ez nem tükrözi le reprezentatívan az egész városnak a lakosságát, de azok a visszaigazolások, most legyen az bár mosolyka vagy különböző, de ellenséges hangvételt nem tapasztaltam, hogy most akkor ne ingereljük a népet azzal, hogy hogyan már van itt víz elég. Tehát én nem tapasztaltam ilyen cinikus megjegyzéseket.
8: A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. A Szabó István atlétikai emlékversenyen 800 méter gáton állt rajthoz a salgótarjáni SAC versenyzője. Sáfáraliz egyéni legjobb eredményének javítását tűzte ki célként. Schneiker Ádám tanítványa tovább javított legjobbján a fővárosban, és újra az aranyjelvényes szinten belül futott. Korábban is áttörte már ezt a határt 80 méteren, de emellett 60-on és távolugrásban is teljesítette már a legmagasabb minősítési szintet. Az atléta 80 méteren harmadik az országos ranglistán, pedig U14-ben a fiatalabb évjáratot képviseli.
4: Időjárás.
8: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
8: Manapközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
7: Nagyot szól.
10: A délhírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat, tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek!

Pörök tovább a kirakat, jön a névnapos rovat, kedves Anna Máriák, Tihamérok és Áronok. Boldog névnapot kívánok önöknek, és sok boldogságot minden kedves születésnaposnak. Az Anna Mária az Anna és a Mária összekapcsolása, az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve, eredeti formája, Hana, jelentése kegyelem és könyörület. A Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév csendet, békét jelent. Az Áron bibliai név talán héber eredetű, ihletet, tisztán látó a jelentése, vagy esetleg a bátorság hegye. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek!

A megaslágerek között filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. Ha egy könnyed, mégis meglepően őszinte vígjátékra vágynak, akkor a Van, aki kopaszon szereti című film jó választás lehet. A történet középpontjában a 30 éves Zachary áll, akinek élete egyik pillanatról a másikra hullik darabokra, szó szerint a hajával együtt. Amikor barátnője elhagyja a közelgő kopaszodása miatt, a férfi kétségbe esett küzdelembe kezd a sorsa ellen. Ebben különc nagybátyja segíti, aki már végigjárta ezt az utat, és nem is akármilyen tanácsokkal látja el. A film humora leginkább abból fakad, hogy Zachary milyen abszurd és sokszor teljesen őrült módszereket próbál ki, hogy megmentse a haját és közben önmagát. A nevetés mögött azonban ott húzódik egy nagyon is emberi történet. Az önelfogadásról, a hiúságról, és arról, hogy mit jelent igazán vonzónak lenni. Ez a film ideális választás egy laza estére, szórakoztató, elgondolkodtató, és talán még azt is megmutatja, hogy néha pont azt tesz minket szerethetővé, amit leginkább elrejtenénk. Ez tehát a Van, aki kopaszon szereti című vígjáték, érdemes megnézni.

0: Rövidesen érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, maradjanak velem, mert utána már pörögnek is tovább a megaslágerek. Ez a Kirakat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyestartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Te írtál egy szörnyfilmet.
9: Hík, a Bigger Kaiju.
5: Idén.
9: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Okay.
10: Caramel Macchiato.
5: Minyonok és szörnyek a moziban.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
11: A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMRV ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító Rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. A Szabó István atlétikai emlékversenyen 800 méter gáton állt rajthoz a salgótarjáni SAC versenyzője. Sáfára Liz egyéni legjobb eredményének javítását tűzte ki célként. Schneiker Ádám tanítványa tovább javított legjobbján a fővárosban, és újra az aranyjelvényes szinten belül futott. Korábban is áttörte már ezt a határt 80 méteren, de emellett 60-on és távolugrásban is teljesítette már a legmagasabb minősítési szintet. Az atléta 80 méteren harmadik az országos ranglistán, pedig U14-ben a fiatalabb évjáratot képviseli. csaknem 33 fokos volt tegnap a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egyelőre fokozott algásodás a tóban nem tapasztalható, azonban a vízoszlopot és az üledéket is érintő szokatlanul magas vízhőmérsékletek, valamint a kialakuló hőrétegződés nagyon meghatározzák majd a tó vízminőségét és működését a nyár következő időszakában, hívták fel a figyelmet a Tihanyi Intézet kutatói. A Richter-Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A bűncselekmény indítéka szerinte inkább a gyermekvédelmi intézmény környezetében keresendő. A gyanúsított egy török gyökerekkel rendelkező 45 éves német állampolgár, akinek a 3 hónapos gyermeke és annak 34 éves anyja túlélte a történteket. Tom Holland pókember emblémáját ábrázoló tetoválása problémát okozott a Pókember vadonatúj nap forgatásán. A 30 éves színésznek a bal talpán található a Pókember logó, amelyet még az első film emlékére varratott magára. Egy jelenetben azonban, amelyen mesztelenül fejjel lefelé lóg egy épület oldalán, a tetoválás jól láthatóvá vált, ami folytonossági hibát okozott. Tom egy amsterdami rajongói eseményen mesélte el, hogy a vizuális effektekkel foglalkozó csapat már eltüntette a tartó drótokat, amikor észrevették, hogy a talpán lévő pókember embléma még mindig látható. Végül digitálisan kellett eltávolítaniuk a tetoválást a kész jelenetből.
1: Időjárás.
5: Időjárás.
11: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
11: Ma napközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Egy jó kis filmzenével folytatjuk a kirakatot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, egyután járunk Rédei Reni a mikrofonnál. Harold Faltermeyer, Axel F., ha valakinek nem mond semmit ez a név és ez a cím, akkor segítek, Axel Foley, a Beverly Hills zsaró. Ennek a filmnek a zenéjét hallhatják már is, majd Bobby McFerrin folytatja a Don't Worry Be Happy című megaslágerével. Tartsanak velem délután 4-ig.

könyvajánló rovat a kirakatban, benne pedig Nikola Halltól a reflexológia titkok nélkül. Egy nagyon jó kis könyvről van szó, amelyből megtanulhatjuk a lábfej és a kéz masszírozásának technikáját, melynek segítségével meggyógyíthatjuk a szervezetben fellépő egyensúlytalanságokat. A titkok nélkül sorozatban egyedülálló módon egymás mellett megtalálható az elmélet és a gyakorlat. Az egyes témaköröket átfogó és világos magyarázatok teszik érthetővé, a módszerek alkalmazásának legjobb módját is megismerhetjük. Ismerteti a kéz és lábfej reflexzónáit és ezek szakszerű masszírozásának technikáját, a legkülönbözőbb korosztályok panaszainak csökkentésében nyújt segítséget. Érdemes tehát beszerezni a reflexológiát, a titkok nélkül sorozat egyik kiváló kiskönyvét.

Madács mozis ajánló a kirakatban Balassagyarmaton. A mai napon a gyerekekkel 2 órától megnézhetik a Kis Nikolá nyaral című családi vígjátékot, illetve a Varázslatos titokfát. Mind a 2 film 2 órától lesz. Toy Story 5. rész 3-tól, 5:30-tól és 7:30-től, 3-tól és 7:30-től 3D-ben játsszák, 5:30-től 2D-ben. Minyonok és szörnyek 3D-ben megnézhetik a gyerekekkel 2-től, 4:30-től és 7:30-től, ha pedig a 2D-s változatot szeretik, akkor 3:45-től érdemes megnézni. Szekrikőr a Szent Szív csodálatos hatalmai dokumentumfilm 3:45-től, életem legjobb száma 4 órától. 17:30-kor vetítik a Kreml mágusát, Supergirl 3:45-tól és este 8-tól, este 8-tól 3D-ben. 8-tól lesz még 3 film, ezen kívül Halálsíp, Horror alkatba és Szürke zóna. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: you should take it off.
1: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig tartsanak velem, mindjárt érkeznek a hírek, majd az időjárás és a közlekedés információk. Ne menjenek messzire, mert utána már is folytatódnak a megaslágerek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
8: Jó húsban vagy, Cibém?
7: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
8: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
9: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Te írtál egy szörnyfilmet.
13: Hírkön, bigekágyú!
10: Idén...
13: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
10: Minyonok és szörnyek a moziban.
14: Reklámot hallottak.
1: 14 óra van.
14: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
15: Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc. Egyszer növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Csak nem 33 fokos volt tegnap a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egyelőre fokozott algásodás a tóban nem tapasztalható, azonban a vízoszlopot és az üledéket is érintő szokatlanul magas vízhőmérsékletek, valamint a kialakuló hőrétegződés nagyon meghatározzák majd a tó vízminőségét és működését a nyár következő időszakában, hívtak fel a figyelmet a Tihanyi Intézet kutatói. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. Hat emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy hatodik áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A bűncselekmény indítéka szerinte inkább a gyermekvédelmi intézmény környezetében keresendő. A gyanúsított egy török gyökerekkel rendelkező 45 éves német állampolgár, akinek a 3 hónapos gyermeke és annak 34 éves anyja túlélte a történteket.
14: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
14: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
14: Időjárás.
15: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
14: Közlekedés.
15: Ma napközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Indul egy újabb óra, 2 után járunk. Jó munkát kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, és folytatjuk tovább a megaslágerekkel, valamint ebben az órában lesz életmód rovat, és tartsanak velem a továbbiakban is.

táplálékok, amelyekkel méregteleníthetjük a szervezetünket, napi életmódrovatunk következik a kirakatban. Szakemberek egybehangzó véleménye szerint, ha nem terheljük rossz ételekkel a szervezetünket, azaz megpróbálunk egészséges életet élni, akkor a testünknek nincs szüksége úgynevezett méregtelenítésre. Azonban a mai világban szinte elkerülhetetlen, hogy ne kerüljenek a szervezetünkbe olyan anyagok, amelyek káros hatással vannak az egészségi állapotunkra. Éppen emiatt is van szükségünk a test rendszeres időközönkénti méregtelenítésére. Amikor úgynevezett méreganyagok kerülnek a szervezetünkbe, akkor sokféle betegséggel és még elhízással is számolhatunk. Azonban minél kevesebb méreganyag van a testünkben, annál kisebb lesz az esélye a fáradtság, a fejfájás, az ízületi problémák kialakulásának. A toxinok károsítják a testünket, pontosabban a sejtjeinket, a szöveteinket és a szerveinket. Ezek a toxikus anyagok megtalálhatók az élelmiszerekben, a levegőben, a vízben, a ruháinkon, az otthonunkban, egy szóval bárhol. A méregtelenítés nem más, mint a test megtisztítása a káros anyagoktól, ez a folyamat pedig helyreállítja a test természetes öngyógyító folyamatait is. Hogy hogyan méregteleníthetjük a testünket, megtudhatják hamarosan, de előtte zenélünk.

ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

Méregteleníthetjük a testünket, ezzel folytatjuk tovább a kirakatot, hiszen a mai témánk a méregtelenítés az életmód rovatban. Gyógynövényekkel, táplálékokkal, gyümölcslevekkel, aromaterápiával, testmozgással, légzési technikákkal és egyéb módszerekkel. A test hatékony tisztításához el kell távolítani a méreganyagokat a légzőrendszerből, a májból, az epehólyagból, a vesékből, a húgyutakból, a bőrből, a nyirokrendszerből és más szervekből. Emésztési problémák, alvászavarok, puffadás, bőrbetegségek, hátfájás, ízületi fájdalom, hajhullás esetén a testünknek valószínűleg méregtelenítésre van szüksége. Léteznek olyan táplálékok, amelyek nagyon sokat segíthetnek. A tojás például a fehérje gazdag forrása, és sok aminosavat tartalmaz, amely semlegesíti a szervezetben lévő toxinokat. A zabis gazdag antioxidáns forrás beta-glükánban is bővelkedik. A fokhagyma egy olyan prebiotikum, amely elősegíti a jó bélbaktériumok elszaporodását a bélben. A keresztes virágú zöldségek rostokban és rákellenes vegyületekben gazdagok. A B-vitaminokban gazdag táplálékok is fokozzák az emésztést és javítják az anyagcserét. A lencse és a bab nem csak jó fehérje források, de cinket és mangánt is tartalmaznak, amelyek fokozzák a máj anyagcseréjét. A citrusfélék tele vannak antioxidánsokkal, amelyek elősegítik azoknak az enzimeknek a termelődését, amelyek szintén nagy szerepet vállalnak a szervezet megtisztításában. Végül pedig további zöldségek, amelyek nagyon hatékonyak, a spenót, a kelkáposzta és a cékla.

0: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig rövidesen jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, de ne menjenek túl messzire, mert hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek. Megafon nagyot szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással bűbörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad! 0 extra költség!
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
4: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
5: Megéri hozzánk jönni!
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Újabb gondok vannak a vasúton, túlmelegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit, egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tom Holland pókember emblémáját ábrázoló tetoválása problémát okozott a Pókember vadonatúj nap forgatásán. A 30 éves színésznek a bal talpán található a Pókember logó, amelyet még az első film emlékére varratott magára. Egy jelenetben azonban, amelyen mesztelenül fejjel lefelé lóg egy épület oldalán, a tetoválás jól láthatóvá vált, ami folytonossági hibát okozott. Tom egy amsterdami rajongói eseményen mesélte el, hogy a vizuális effektekkel foglalkozó csapat már eltüntette a tartó drótokat, amikor észrevették, hogy a talpán lévő pókember embléma még mindig látható. Végül digitálisan kellett eltávolítaniuk a tetoválást a kész jelenetből.
5: Időjárás.
2: Időjárás.
6: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
6: Ma napközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: One Republic, Nobody, ezzel a slágerrel nyitom az újabb órát, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. A Nobody után érkezik a Keretkékkel, Paul Russell, illetve itt lesz Krecsmarik Áron a Gyerekként című slágerével. Tartsanak velem!

Napi nagyvilág rovatunkat hallják, benne pedig a Bodeni tó, gyönyörű szép tóról van szó. Hogyha Németországban járnak, akkor mindenféleképpen kanyarodjanak el a Bodeni tó felé. A tóban álló sziget Mainau szokatlan természeti élményeket és mesés látnivalókat kínál. Mainau szigete 45 hektáros területen fekszik Németország távoli délnyugati részén. A Bodeni tó felől menetrendszerinti hajóval is megközelíthető. A sziget 1853 óta Bernadotte család tulajdonában van, akik azóta jelentős összegeket fektettek a sziget helyreállításába. Az egész sziget valójában egy hatalmas, színes kert, amit érdemes megnézni. Hamarosan folytatjuk tovább ezzel a gyönyörű szép helyjel, de előtte zenélünk.

napi nagyvilágrobot, a kirakatban benne pedig a Bodeni tó és Mainau szigete. A legérdekesebb látnivalók közül kiemelkedik a pillangóház, Németország második legnagyobb ilyen jellegű építménye, kétségtelenül kihagyhatatlan látogatás. 120 különböző fajtát csodálhatunk meg. A német lovagrend palotáját is érdemes megnézni. Egyes helységek nyilvánosak és rendezvénynek, bemutatóknak vagy kis kézműves piacoknak adnak otthont. Mainau szigete kétségtelen kötelező állomás, hogyha Németországban járnak. Nyáron is megnézhetik, de akár még télen is elkirándulhatnak oda. Minden évszakban gyönyörű, úgyhogy érdemes megnézni Mainaut és a Bodeni tavat.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: Mára bezárom a kirakat ablakait, köszönöm, hogy velem tartottak, remélem, hogy jól érezték magukat, holnap ismét várom önöket a szokott helyen, a szokott időben, Ádámék után, 10 órától kirakat. Minden hétköznap velem Rédei Renivel, csodálatosan szép délután kívánok a továbbiakban, és csodaszép estét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élőzenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyestartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Te írtál egy szörnyfilmet.
9: Hírkan, diget, hajzsú!
5: Idén...
9: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Oké.
10: Ha jön le! Karamell Macchiato!
5: Minyonok és szörnyek a moziban.
2: Reklámot hallottak.
11: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt. Ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárás rendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezető kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő 3 szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből, mellőzik az autók mosását, a díszkártek és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Újabb gondok vannak a vasúton, túlmelegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utas biztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perccel növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
12: Megérkezett az enyhülés, ma már csak 32 fok körüli csúcsokra kell készülni. Délután többször is eleredhet az eső, majd változóan felhős lesz az ég. Késő este újabb rövid zápor lehetséges, éjjel 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
12: Manapközben Kismarosan a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Visszaszóltak Széchenyi lakója Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha még sem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt. Stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Steyer kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek, közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMRV ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító Rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tiszapárton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Na figyelj, az előző készlet, rá, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
0: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.

0: الخلاط. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Te írtál egy szörnyfilmet.
5: Hí, Bigger Kaiju!
2: Idén
5: tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
2: Minyonok és szörnyek a moziban.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Visszaszóltak Széchenyi lakója Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha mégsem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt. Stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek, közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMR ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító Rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ. Rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem.
2: Közlekedés.
8: Manapközben Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Pajcsi úton mérik az autósok sebességét.
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
7: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, Csibém?
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. július 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
8: Visszaszóltak Széchény lakói a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha mégsem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt, stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchény polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek, közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt, ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárás rendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezetők kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő 3 szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből. Előzzék az autók mosását, a díszkártek és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. Botta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
9: Hirdetésen keresztül, vagy a hagyományos szájhagyomány útján terjedő híreszteléssel, de adjuk tudtára az embereknek, hogy gyakorlatilag a közösség érdeke az, hogy az ellátás biztonságot fönn tudjuk tartani. Aki nagyobb adóbefizető, valószínűleg vizet is használ. és akkor elkezdtem őket fölhívni a Nideken túl azokat, akik bármilyen ipari jellegű tevékenységgel, vagy bármilyen más tevékenységgel foglalkoznak, azokat végigtelefonáltam, megkérdeztem, hogy mennyi vizet használtok egy átlag nap, 600 liter. Tudjátok azt, hogy 450-500 közé lehúzzátok a mai napon? Jó, hát valahogy megpróbáljuk, persze, takarékoskodunk a vízzel. Aki csak tudtam, azt mindenkit véghívtam, meg az embereket is, minél többet, többnek, hogy adjátok tovább, Dertel ellátása veszélyben van. Jegyző úr reggel annak érdekében, hogy azt a akkor fennálló óriási vízfogyasztást azt tudjuk csökkenteni, ő is több helyen megállt, beszélgetett emberekkel, felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki próbáljon megtakarékoskodni. Azt gondolom, hogy ennek is tudható be, hogy még így is bár túl vagyunk a normál felhasználáson, de az a bődületes mennyiségű több mint kétszeres felhasználás az azért egy picit mégis csökkent, így a medence elkezdett visszatelni.
8: A Naszálya, Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMRV ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító Rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Mezőfi Zoltánt, Rétságváros polgármesterét hallják.
1: Taxatíve a vízmű egy leíratban meghatározta népszerint azokat a vállalkozásokat, akiket kért arra, hogy értesítsük ki őket, tájékoztassuk. Ezek a másodfokon a 10 köbméter meghaladó napi fogyasztású vállalkozások. Hogyha a harmadfok is életbe lép, akkor ez már ugye 20 köbméter fölé fog menni. Ezek abban a pillanatban ügyfélkapunk kilettek értesítve ezek a vállalkozások. Ebben van tanúszadától kezdve öntöde üzemen keresztül, édességgyáron át, hagyd ne zsoroljam föl őket. Tehát egészen pontosan, amiket a vízmű meghatározott. Én nagyon bízom benne, itt látva a helyben szokásos módon közé tett tájékoztatást és kérést a helyben élők felé, hát ismerve a különböző közösségi portáloknak a hatékonyságát, én ott viszonylag jó hozzáállást láttam. Hát most nyilván ez nem tükrözi le reprezentatívan az egész városnak a lakosságát, de azok a visszaigazolások, most legyen az bár mosolyka vagy különböző, de ellenséges hangvételt nem tapasztaltam, hogy most akkor ne ingereljük a népet azzal, hogy hogyan már van itt vízelég. Tehát én nem tapasztaltam ilyen cinikus megjegyzéseket.
8: A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. A Szabó István atlétikai emlékversenyen 800 méter gáton állt rajthoz a salgótarjáni SAC versenyzője. Sáfáról is egyéni legjobb eredményének javítását tűzte ki célként. Schneiker Ádám tanítványa tovább javított legjobbján a fővárosban, és újra az aranyjelvényes szinten belül futott. Korábban is áttörte már ezt a határt 80 méteren, de emellett 60-on és távolugrásban is teljesítette már a legmagasabb minősítési szintet. Az atléta 80 méteren harmadik az országos ranglistán, pedig U14-ben a fiatalabb évjáratot képviseli.
10: Közlekedés.
8: Északabácon a Csányi körúton várható trafipassz.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: hozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Minden megteszek, hogy én legyek az első. Itt a földi egy csíkos napelgő. Majd a fejed fölött azt fogja.
2: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
2: Ez a Megafon.
3: Ez a Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Te írtál egy szörnyfilmet.
5: Hí, kan bigger
2: kaiju. Idén.
5: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Okay,
6: okay. Caramel macchiato.
2: Minyonok és szörnyek. A moziban.
0: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: A Naszája, Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMRV ZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés. Senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító Rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette, listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ, rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. A Szabó István atlétikai emlékversenyen 800 méter gáton átrajthoz a salgótarjáni SAC versenyzője. Sáfára Liz egyéni legjobb eredményének javítását tűzte ki célként. Schneiker Ádám tanítványa tovább javított legjobbján a fővárosban, és újra az aranyjelvényes szinten belül futott. Korábban is áttörte már ezt a határt 80 méteren, de emellett 60-on és távolugrásban is teljesítette már a legmagasabb minősítési szintet. Az atléta 80 méteren harmadik az országos ranglistán, pedig U14-ben a fiatalabb évjáratot képviseli. Csak nem 33 fokos volt tegnap a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egyelőre fokozott algásodás a tóban nem tapasztalható, azonban a vízoszlopot és az üledéket is érintő szokatlanul magas vízhőmérsékletek, valamint a kialakuló hőrétegződés nagyon meghatározzák majd a tó vízminőségét és működését a nyár következő időszakában, hívták fel a figyelmet a Tihanyi Intézet kutatói. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A bűncselekmény indítéka szerinte inkább a gyermekvédelmi intézmény környezetében keresendő. A gyanúsított egy török gyökerekkel rendelkező 45 éves német állampolgár, akinek a 3 hónapos gyermeke és annak 34 éves anyja túlélte a történteket. Tom Holland pókember emblémáját ábrázoló tetoválása problémát okozott a Pókember vadonatúj nap forgatásán. A 30 éves színésznek a bal talpán található a Pókember logó, amelyet még az első film emlékére varratott magára. Egy jelenetben azonban, amelyen mesztelenül fejjel lefelé lóg egy épület oldalán, a tetoválás jól láthatóvá vált, ami folytonossági hibát okozott. Tom egy amsterdami rajongói eseményen mesélte el, hogy a vizuális effektekkel foglalkozó csapat már eltüntette a tartó drótokat, amikor észrevették, hogy a talpán lévő pókember embléma még mindig látható. Végül digitálisan kellett eltávolítaniuk a tetoválást a kész jelenetből.
1: Közlekedés.
8: Északabácon a Csányi körúton várható trafipaksz.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
9: mega jó hangulatban.
10: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt. Ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárásrendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezető kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő három szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből. Mellőzzék az autók mosását, a díszkártyák és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perccel növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor tölt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt.
1: Közlekedés.
2: Északa Vácon a Csányi körúton várható trafipax.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

Megafon.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perccel növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Csak nem 33 fokos volt tegnap a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egyelőre fokozott algásodás a tóban nem tapasztalható, azonban a vízoszlopot és az üledéket is érintő szokatlanul magas vízhőmérsékletek, valamint a kialakuló hőrétegződés nagyon meghatározzák majd a tó vízminőségét és működését a nyár következő időszakában, hívtak fel a figyelmet a Tihanyi Intézet kutatói. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. Hat emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy hatodik áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A bűncselekmény indítéka szerinte inkább a gyermekvédelmi intézmény környezetében keresendő. A gyanúsított egy török gyökerekkel rendelkező 45 éves német állampolgár, akinek a 3 hónapos gyermeke és annak 34 éves anyja túlélte a történteket.
1: Közlekedés.
2: Északabácon a Csányi körúton várható trafipax.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Visszaszóltak Széchenyi lakói a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének. Molnár Zoltánt kritizálták a városlakók, amiért szerintük minősíthetetlen felszólalással élt a polgármester ellen. Fenyegető és lenéző módon üzent neki, ahelyett, hogy telefonon hívta volna tájékozódni. Az egyik internetes fórumon abból keletkezett vita, hogy a képviselő felszólította a polgármestert a helyi focipálya locsolásának felfüggesztésére. Molnár azt véli, hogy vízkorlátozás idején vezetékes vízzel öntöznek. Majd hozzátette, ha még sem, akkor kötelezően tudassa bele a polgármester, hogy mely vízforrást használják, igazolja azt. Molnár Zoltán képviselő szerint jogos lakossági felháborodás lehet a locsolás miatt, azonban éppen ellenkezőleg történt, stílusa miatt a széchenyiek a tiszás politikust illették kritikával. Steyer László Széchenyi polgármestere azzal reagált, a város vezetése felelősen döntött, locsolásra nem használnak vezetékes vizet, ami tehát nem befolyásolja a lakossági ellátást Széchenyben és a környékén sem. Steyer kiemelte, a mértéktartó kúti locsolással éppen több millió forint értékű kárt előznek meg a növényzetben. Széchenyben tegnap országos melegrekord dőlt meg, 42 fokot mértek. Közben Patak községben is mentik a helyi focipályát, amelyet a vízen túl szerves trágyával is ápolnak, hogy a növényzet ne égjen ki. Salgótarjánban locsolókocsik járják a várost, és Balassagyarmaton párakapuk segítik a belvárosi járókelők biztonságos közlekedését. A szokásos ivóvíz mennyiség több mint kétszeresét fogyasztották el Nógrád vármegyében, Bercelen egyetlen nap alatt, ezért az eddigi legszigorúbb vízkorlátozást vezették be a faluban tegnap. A vízhiány kialakulása előtt a polgármester és a jegyző személyesen és telefonon is kérte a helyieket a vízvételezés mérséklésére. Botta Tibor polgármester rádiónkkal tudatta, a vízkorlátozás eljárás rendje alapján döntött a szigorításról, személyes fellépése pedig a közösségi felelősségvállalásért történt. A település vezető kiemelte, nem csak a lakossági vízszolgáltatást kívánják ezzel biztosítani, hanem a faluban működő három szociális intézmény, mintegy 250 lakójának minimális vízigényét is garantálni tudják a lépéssel. A Bercelt ellátó 200 köbméteres medence nem ürült ki, jelenleg is stabil a vízellátás az önkormányzat fellépésének hatására. Azonban továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és csak az emberi fogyasztásra használatos mennyiséget vegyék ki a rendszerből. Előzzék az autók mosását, a díszkártek és dísznövények locsolását is. Emellett a helyi ipari fogyasztókat is a fogyasztás csökkentésre kérték. Botta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
5: Hirdetésen keresztül, vagy a hagyományos szájhagyomány útján terjedő híreszteléssel, de adjuk tudtára az embereknek, hogy gyakorlatilag a közösség érdeke az, hogy az ellátás biztonságot fönn tudjuk tartani. Aki nagyobb adóbefizető, valószínűleg vizet is használ. És akkor elkezdtem őket fölhívni a Nideken túl azokat, akik bármilyen ipari jellegű tevékenységgel, vagy bármilyen más tevékenységgel foglalkoznak, azokat végigtelefonáltam, megkérdeztem, hogy mennyi vizet használtok egy átlag nap, 600 liter. Tudjátok azt, hogy 450-500 közé lehúzzátok a mai napon? Jó, hát valahogy megpróbáljuk, persze, takarékoskodunk a vízzel. Aki csak tudta, azt mindenkit véghívtam, meg az embereket is, minél többet, többnek, hogy adjátok tovább, Bercel ellátása veszélyben van. Jegyző úr reggel annak érdekében, hogy azt a akkor fennálló óriási vízfogyasztást azt tudjuk csökkenteni, ő is több helyen megállt, beszélgetett emberekkel, felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki próbáljon megtakarékoskodni. Azt gondolom, hogy ennek is tudható be, hogy még így is bár túl vagyunk a normál felhasználáson, de az a bődületes mennyiségű, több mint kétszeres felhasználás az azért egy picit mégis csökkent, így a medence elkezdett visszatelni.
3: A Naszály, a Börzsöny és a Cserhát térségében is mindenhol harmadfokú vízkorlátozás érvényes mostantól. A DMR VZRT közleményt küldött a települési önkormányzatoknak arról, hogy az eddigi legszigorúbb intézkedéseket vezessék be. A harmadfokú korlátozás az ipari fogyasztók számára jelent további szigort. A naponta 10 köbméternél is több vízvételezéssel élők kötelesek 20%-kal csökkenteni a fogyasztást. Emellett továbbra is érvényes a már korábban megismert figyelmeztetés, senki sem tölthet fel medencét, nem locsolhat és nem moshat autót vezetékes vízzel, azt csak az emberi fogyasztás mértékére szabva vehetik igénybe. A Nógrád vármegye ipari centrumának számító Rétságon tegnap már megkezdték a szigorítással érintett kör értesítését. Mezőfi Zoltán polgármester rádiónk helyszíni érdeklődésére ismertette. Listát kapott a vízműtől a legnagyobb fogyasztókról, akik számára kötelesek előírni a fogyasztás drasztikus csökkentését. Mezőfi azt mondta, több olyan ipari létesítmény is működik a városban, amely a termeléshez nagy mennyiségű ivóvizet használ. Rájuk különösen vonatkozik a rendelkezés. Továbbá a helyi autómosó működését is felfüggesztették, ezzel is csökkentve a vezetékes vízhasználatot. Mezőfi Zoltánt, Rétságváros polgármesterét hallják.
1: Taxatíve a vízmű egy leíratban meghatározta népszerint azokat a vállalkozásokat, akiket kért arra, hogy értesítsük ki őket, tájékoztassuk. Ezek a másodfokon a 10 köbméter meghaladó napi fogyasztású vállalkozások. Hogyha a harmadfok is életbe lép, akkor ez már ugye 20 köbméter fölé fog menni. Ezek abban a pillanatban félkapunk ki lettek értesítve ezek a vállalkozások. Ebben van Tanuszadától kezdve Öntöde üzemen keresztül, édességgyáron át, hagyd ne soroljam föl őket. Tehát egészen pontosan, amiket a vízmű meghatározott. Én nagyon bízom benne, itt látva a helyben szokásos módon közzétett tájékoztatást és kérést a helyben élők felé. Hát ismerve a különböző közösségi portáloknak a hatékonyságát, én ott viszonylag jó hozzáállást láttam. Hát most nyilván ez nem tükrözi le a reprezentatívan az egész városnak a lakosságát, de azok a visszaigazolások, most legyen az bár mosolyka vagy különböző, de ellenséges hangvételt nem tapasztaltam, hogy most akkor ne ingereljük a népet azzal, hogy hogyan már van itt víz elég. Tehát én nem tapasztaltam ilyen cinikus megjegyzéseket.
3: A Nógrád vármegyei önkormányzat megszünteti a Nógrád Enjoy Park Kft-t. Erről döntött a grémium. A turisztikai célú feladatok ellátásával létrehozott non-profit társaság fenntartása ellehetetlenült. Egyetlen elnyert pályázatán kívül semmilyen bevétele nincs. Az 1,2 milliárd forint értékű pályázat megvalósítását a vármegyei önkormányzat veszi át. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. A Szabó István atlétikai emlékversenyen 800 méter gáton állt rajthoz a salgótarjáni SAC versenyzője. Sáfára Liz egyéni legjobb eredményének javítását tűzte ki célként. Schneiker Ádám tanítványa tovább javított legjobbján a fővárosban, és újra az aranyjelvényes szinten belül futott. Korábban is áttörte már ezt a határt 80 méteren, de emellett 60-on és távolugrásban is teljesítette már a legmagasabb minősítési szintet. Az atléta 80 méteren harmadik az országos ranglistán, pedig U14-ben a fiatalabb évjáratot képviseli.
2: Közlekedés.
3: Északa-Vácon a Csányi körúton várható trafipaksz.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc. Növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járatkiesésekre is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tom Holland pókember emblémáját ábrázoló tetoválása problémát okozott a Pókember vadonatúj nap forgatásán. A 30 éves színésznek a bal talpán található a Pókember logó, amelyet még az első film emlékére varratott magára. Egy jelenetben azonban, amelyen mesztelenül fejjel lefelé lóg egy épület oldalán, a tetoválás jól láthatóvá vált, ami folytonossági hibát okozott. Tom egy amszterdami rajongói eseményen mesélte el, hogy a vizuális effektekkel foglalkozó csapat már eltüntette a tartó drótokat, amikor észrevették, hogy a talpán lévő pókember embléma még mindig látható. Végül digitálisan kellett eltávolítaniuk a tetoválást a kész jelenetből.
1: Közlekedés.
2: Északabácon a Csányi körúton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 2-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ. Miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet is munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette. Majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvíz ellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Így kommentálta Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, mely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok, még a fideszesek jelentős része is támogatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását, és az alaptörvény 17. módosítását, értékelt Magyar Péter miniszterelnök. Taylor Swift énekesnő és párja Travis Kelce a New York-i Madison Square Garden stadionban fogja tartani nagyszabású lagziát holnap. Úgy tudni, a Rhode Island-i nyaraló ötlete azért nem valósult meg, mert a sztár pár időközben rájött, sokkal több embert akarnak meghívni, mint amennyit az a helyszín elbírt volna. A stadionban 2000 embert várnak előzetesen, ahol éppen most építenek fel egy kastélyt, ami a népünnepének szánt ceremónia helyszíne lesz.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel.
1: Megafon.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ. Miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet is munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette. Majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvíz ellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Így kommentálta Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, mely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok, még a fideszesek jelentős része is támogatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását, és az alaptörvény 17. módosítását, értékelt Magyar Péter miniszterelnök. Taylor Swift énekesnő és párja Travis Kelce a New York-i Madison Square Garden stadionban fogja tartani nagyszabású lagziát holnap. Úgy tudni, a Rhode Island-i nyaraló ötlete azért nem valósult meg, mert a sztár pár időközben rájött, sokkal több embert akarnak meghívni, mint amennyit az a helyszín elbírt volna. A stadionban 2000 embert várnak előzetesen, ahol éppen most építenek fel egy kastélyt, ami a népünnepének szánt ceremónia helyszíne lesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Megafon. Minden idők legnagyobb slágerei.
1: I'll take 'em for granted, yeah.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet is munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 620